0: bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán számolt be a történtekről. A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a meztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben. A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival kétkerekűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Cherry Stevon, két kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében tartalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán számolt be a történtekről. A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a mesztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben. A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival két kerekűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Cherry Seaborn, két kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és fakttartózkodó szavazattal fogadta el a Tiszapárt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették. Itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán számolt be a történtekről. A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a mesztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben. A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival kétkeretűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Cherry Seaborn, két kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon. Nagyot szól.

got

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 16-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgó-Tarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Kárpáti Kelemen Katalin váci önkormányzati képviselőt hallják.
3: A Váci Deákvári óvodáknak a Diófa utcai tagintézménnyel kapcsolatban lenne kérdésem, ennek a műszaki állapotával. Korábban a körzet képviselője Tóth Váradi Bence is érdeklődött az érintésvédelmi problémával kapcsolatban. Ezzel én is szeretném kérdezni, hogy hol áll az ügy, de ami még fontosabb, tanap volt egy egyeztető megbeszélésünk a óvodavezetőkkel. Nagyon értékes és hasznos találkozó volt. Ugyanakkor kitértünk a problémákba, és igen, húsba vágó most a Diófa utcai tagintézményt érintő kémény és tetőszerkezeti probléma. Igazgató asszony eljutotta hozzám az előzményeket, hogy ez már tavaly óta húzódik decemberétől, hogy a kémény és a tetőszerkezetnek az állapota igen balesetveszélyes, sőt, életveszélyes is. A levegből egyértelműen ezt tűrthető, hogy az érintett szakemberek is már jelezték, hogy mielőbbi beavatkozást tartanak szükségesnek. Azért egy óvodai intézményről van szó, ahol kisgyermekek is tartózkodnak, illetve figyelnünk kell az ott dolgozó biztonságát is.
0: Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselőt hallják.
4: Néhány perccel ezelőtt sikerült olyan döntést hozni, amely a képviselőtársaink javaslata alapján pontosan azt a 1,6 milliárdos szolidási adó megszüntetésére vonatkozó kérelmet terjesztette volna elő a kormányhoz, ezt szüntessék meg. Úgy tűnik, hogy az előző kormánynak önök nem szívesen fizettek, és ugye folyamatos panaszokat hallottunk. Ennek az új kormányzat, amely mellett lobbizott meg, nagyon szívesen a város meg fogja fizetni ezt az 1,6 milliárdot, mert hogy önök leszavazták pontosan azt, amit képviselőtársunk úgy gondolom az egész város érdekében terjesztett elő. Tehát egészen nonsens, és nem is értem, hogy lehet ennyire következetlenül. De hát nyilván majd önök a választók felé, váciak felé ezt megmagyarázzák, hogy miért akarunk továbbra is ennyi pénzt fizetni az aktuális kormánynak.
0: Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Kovács István Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó tornát. A hétvégi eseményt a néhai sportolók Kuli emlékére szervezték, akit a városban sokan kiváló sportemberként ismertek, tisztelték és szerették. Kuli az ország több klubjában is játszott, az emlékverseny résztvevői között is több olyan egyesület jelent meg, akiknél megfordult élete során. Az eseményt a balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte. A döntőben 4-0-ra verte meg a Luka Nénye együttesét.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos, kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipa.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 16-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgótarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Kárpáti Kelemen Katalin váci önkormányzati képviselőt hallják.
3: A Váci Deák Várjóvodáknak a Diófa utcai tagintézménnyel kapcsolatban lenne kérdésem, ennek a műszaki állapotával. Korábban a körzet képviselője Tóth Váradi Bence is érdeklődött az érintésvédelmi problémával kapcsolatban. Ezzel én is szeretném kérdezni, hogy hol áll az ügy, de ami még fontosabb, tanap volt egy egyeztető megbeszélésünk a óvoda vezetőkkel. Nagyon értékes és hasznos találkozó volt. Ugyanakkor kitértünk a problémákba, és igen, húsba vágó most a Diófa utcai tagintézményt érintő kémény és tetőszerkezeti probléma. Igazgató asszony eljutatta hozzám az előzményeket, hogy ez már tavaly óta húzódik decemberétől, hogy a kémény és a tetőszerkezetnek az állapota igen balesetveszélyes, sőt, életveszélyes is. A levegőből egyértelműen ezt tűrthető, hogy az érintett szakemberek is már jelezték, hogy mielőbbi beavatkozást tartanak szükségesnek. Azért egy óvodai intézményről van szó, ahol kisgyermekek is tartózkodnak, illetve figyelnünk kell az ott dolgozó biztonságát is.
0: Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente. Most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselőt hallják.
4: Néhány perccel ezelőtt sikerült olyan döntést hozni, amely a képviselőtársunk, társaink javaslata alapján pontosan azt a 1,6 milliárdos szolidarási adó megszüntetésére vonatkozó kérelmet terjesztette volna elő a kormányhoz, ezt szüntessék meg. Úgy tűnik, hogy az előző kormánynak önök nem szívesen fizettek, és ugye folyamatos panaszokat hallottunk. Ennek az új kormányzat, amely mellett lobbizott meg, nagyon szívesen a város meg fogja fizetni ezt az 1,6 milliárdot, mert hogy önök leszavazták pontosan azt, amit képviselőtársunk úgy gondolom az egész város érdekében terjesztett elő. Tehát egészen nonsens, és nem is értem, hogy lehet ennyire következetlenül. De hát nyilván majd önök a választók felé, váciak felé ezt megmagyarázzák, hogy miért akarunk továbbra is ennyi pénzt fizetni az aktuális kormánynak.
0: Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Kovács István Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó tornát. A hétvégi eseményt a néhai sportolók Kuli emlékére szervezték, akit a városban sokan kiváló sportemberként ismertek, tisztelték és szerették. Kuli az ország több klubjában is játszott, az emlékverseny résztvevői között is több olyan egyesület jelent meg, akiknél megfordult élete során. Az eseményt a balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte, a döntőben 4-0-ra verte meg a Luka Nénye együttesét.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben.
5: Sziasztok, hello! Jó reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, úgyhogy itt is vagyunk. És igen, bár általában záráskor szoktuk kezdeni, de most kezdéskor mondjuk, hogy hát 2499. startmenü, gyerekek. Na, igen.
6: Szép. Ugye? Szép szám.
5: Karvasani, jó reggelt.
6: Igen. Jó reggelt kívánok. Na. Majdnem kerek szám. Június 16-a kedd reggel van. Kellemes ébredezést, jó kávézást mindenkinek. Mára is hoztam névnaposokat. Justin, aztán Arany, Ajtony, Benno, Justina, Ferenc és Tina, illetve Tinetta, ők az ünnepeltek. A megbékélés napja Magyarországon a mai nap, és emlékszem, hogy milyenkor volt Nagy Imre újra temetése is. Igen. 13 órakor az autósok dudáltak, és arra emlékszem, hogy én is lementem az autóhoz, és megnyomtam a dudát egy percig.
5: Oaj, de király voltál, Karvasanyi. Nagyon jó. Na, jól van. Mivel fogunk ma foglalkozni, kiemelem az eddig témát, mert az izgalmas lesz, a mesterséges intelligenciával. Erről már sokszor beszélgettünk. Nagyon sokat említette a Norbi is, én is, hogy most már azért bizonyos élethelyzetekben, munkában is meg tudjuk könnyíteni az ember életét. Karvasanyi, te még ugye félsz tőle, azért nagyon azt mondtad, hogy igen, annak ellenére, hogy vakkénnek ez nagyon jó lenne, hogyha ezt azért elkezdenéd használni, és szerintem ez számtalan funkciója lenne. Most egy olyan vetületében fogunk erről beszélgetni, hogy egy szabadon hozzáférhető ilyen AI ügyfélszolgálatot indított nem is olyan régen nagyoroszi önkormányzata.
6: Hoppá.
5: Igen, a Nógrád vármegyei község egy új digitális asszisztense, ugye egy ilyen tanulási fázisban van, de már tudják használni a lakosok. Egyfajta ilyen kis chat felület, és igen, rendelkezik minden település hivatalos honlapján elérhető információval, tehát tudnak, vagy tud majd ez segíteni az orosz lakosoknak. Úgyhogy már beszélgetünk erről Dávid Ádámmal, ő az alpolgármester, akkor pontosan, hogyha mondjuk én oda költöznék nagyon rossz szívem, vagy nem is akarok oda költözni, hanem kíváncsi vagyok rá, hogy akkor valamit akarok a településről, akkor azt az orosz AI az hogyan fogja tudni nekem megmondani, miben tud segíteni lakosként, vagy inkább nem lakosként, de ahogy láttam, főleg ugye itt inkább a helyieknek nyújt majd segítséget és támogatást, vagy nyújt, kezdett nyújtani, mert már ez működik. Úgyhogy bekúszott a mesterséges intelligencia nagyon rossz életébe is. Sanyikám, mit szólsz? Jó, reméljük nem fogja átvenni a hatalmat, mint a Terminátorban. Nem, de izgalmas lesz ez is, hogy akkor ez már kvázi az önkormányzatiságon belül mondjuk itt megjelenik Benderosziban, úgyhogy Dávid Ádám alpolgármester majd a vendégünk, de mellette persze hozzuk a jó zenéket is, Gere Józsi is érkezik elvileg, úgyhogy minden adott egy remek műsorhoz, kezdjük is a dalokkal.

0: fesztiválozunk ezekben a percekben, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogyha kedd, akkor ugye 80-as évek, és mi minden történt 1981-2-3-4-5-6-7-8-9-ben, most megtudhatjátok, 1989-ben vagyunk, és június 16, és ekkor van ugye a háromnapos legendás Glastonbury Fesztiválnak az első napja, amelyen fellépett Elvis Costello, Van Morrison, a Pixies, vagy éppen Susan Vega és a Fairground Attraction, tehát remek,
1: Susan
0: remek.
1: Susan Vega, Tom vacsorája, az megvan.
0: De remek, remek, remek volt a line-up, és ugye $48 volt még 1989-ben ennek a háromnapos fesztiválnak a belépő díja, úgyhogy egy-két érdekesség fog jönni erről a fesztről, amelyet egyébként 1970-ben rendeztek meg először, tehát nem mai gyerek, úgyhogy jön erről a történetről pár érdekesség, de előtte hallgassunk bele egy Van Morrison nótába, ha már ugye 89-ben fellépett, akkor egy igazi klasszikussal tudunk erre az előadására emlékezni.

0: Ja, Istenem, a barna szemű lány története. Milyen jó ez a dal? Ez fogalma, ha nem is tudod, miről szól, akkor is feldob, telenyom pozitív energiával, elmosolyodsz, mert ez egy nagyon jó megírt dal, ez ugye Brown Eyed Girl. Én nagyon imádom. Nem? Tönny?
1: Igen, igen, és a nyugtató is.
0: Kedves, aranyos, igen. Na, és akkor a Glastonbury Festival 1970-ben vagyunk, ugye akkor rendezik meg először, ezek, igen, 19-én szeptemberben, mégpedig ugye az Angliában van, és ugye Somerset megyében, a Worthy Farmon. Az alapító Michael Evans egy tejtermelő gazda volt. Tehát, hogy érted, van egy tehenészete, Sanyika, megfejled a teherneket, stb., és mellette imádod a rockzenét. Elmész egy ilyen Led Zeppelin koncertre, megnézed Jimmy Page-éket, és aztán rájössz arra, hogy te is akarsz egy ilyen fesztivált rendezni, úgyhogy így belecsaptál. És belecsapott egyébként Michael Evans is. Egy font volt 1970-ben a belépő, és mennyire cuki volt, mert hogy egy tejtermelő, a belépő mellé járt egy ingyen tej a farmról.
1: De jó!
0: Gyerekek!
1: Szuki!
0: Ejjj! Körülbelül 1500 ember vett részt az első fesztiválon, ugye ma már nem tudom én 200-300 ezerről van szó, és ugye anno először a Kings volt bejelentve fellépőként, vagy főfellépőként, de végül a későbbi T-Rex lett az, aki hát a fő durrantása volt gyakorlatilag az első Glastonbury fesztiválnak.

Bevallom őszintén, nem tudom, hogy most még divik-e, de jellemző volt az a Glastonbury-re, hogy volt egy ilyen secret set, egy ilyen titkos set, tehát az azt jelentette, hogy előfordult az, hogy világsztárok jöttek álnéven, tehát úgy került bele a programba, érted, hogy mondjuk Sissy Kecs lépett fel, de úgy volt a programban, hogy nem tudom én, Jockey Ewing, jó? Csak mondok két fontos embert az életedben, Karvas Sanyi, és akkor nem tudták, hogy ki ez a Jockey Ewing, csak kiderült az, hogy ez a Sissy Kecs, tehát hogy álneveken jöttek, és ugye ezek a világsztárok megjelentek váratlanul a színpadon, és teljesen oda voltak értemet, hogy tényleg egy jó húzás volt. Annyi még, hogy hát igen, tehát a Sár az egyik főszereplője a fesztiválnak. A britek gyakran szoktak azzal viccelődni, hogy gyakorlatilag a fesztivál nem zenei esemény, hanem egy ötnapos sártúra csupán ki van egészítve koncertekkel, mert hogy ugye állandó nagyon sokat esett az eső, és úgy jelentő kezdve aztán ott azért fölázik a történet, úgyhogy vannak ennek is hátulütéi, de azért, igen, a zenei bakancslista mondjuk a Glastonbury. Ez. Biztos, hogy jó lehet egyébként. Úgyhogy igen, ha valakinek van erről élménye, az írja már meg nekünk. Tényleg fontos lenne. Köszi.

0: Június 16 van, tehát megnézzük, hogy június 16-án mi minden történt a nagyvilágban, ki született, hol született, merre járt és mit csinált. Kezdjük ezt Valentina Vladimirovna Tereskova Nikolajevával, vagyis ugye az első női űrhajóssal, aki 3 napot töltött a Földön kívül, ő a mai napon indult útnak, 1963-ban. Hát biztos izgult, ugye Sanyi?
1: Oh, hogy a fenében? Úristen!
0: Mennél? Mennél az űrbe?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem vonz. Gondolkodtam rá, hogy sokat egyébként.
0: Én mondjuk, hát neked sokat nem ad, most érted, miért tudom én hány ezer milliárd izé van fűtőanyag a feneked alatt, aztán föllőnek, rászkódsz egy ilyen szkafanderben.
1: Most Kapu Tiborral tudnék egy hosszan beszélgetést abszolválni, akkor lehet, hogy kedvet kapnék rá, de így ismeretlenül, így, hogy...
0: Tehát Tibi után beszél, Tibi, ha azt mondanál, Tibi, hogy figyelj, beviszlek a NASA-ba, és akkor föllövünk, Sanyi, hogyha úgy van, akkor azt mondod, hogy lehet.
1: Lehet, akkor elgondolkodnék rajta.
0: Értem, jól van, hát ez nagyon becsülendő történet.
1: Már

0: 141 éves az UTE. A mai napon, és...
1: Nem mondom, hogy szárnyalnak.
0: Igen, és a Tupac Amaru Shakur 55 éves.
1: Ő azt hiszem egy ilyen repzenész.
0: Ügyes vagy, nagyon jó, hogy... Igen, jó van.
1: Időben hallgattam a dalait.
0: Igen, ma születik meg, hát 55 éves, nem, mert hogy igen, aztán valami össze-vissza a lövöldözésben voltak szerintem, mert hogy ott valami nagyon nagy kavar volt, talán valami, nem tudom én, tüzet nyitottak rájuk, kocsiban ült, és akkor igen, tényleg így valami, úgyhogy igazi gangster történet volt az ő életútja gyakorlatilag.
1: Igen. Hát van, valójában így van.
0: Igen, na jól van, ennyi megyünk, és akkor kicsit beszélgetünk, ahogy látom, a turizmusról, mert hogy a régi Nógrád már itt van előttünk.
2: Megspace, Megspace, vissza az időben.
0: 94 júniusi Nógrád előttünk, és hát most nem kifejezetten Balassa gyarmati a cég, de hát nyilván azt is érinti. Egy féloldalas, eléggé komoly történet az, ami szemet szúrt nekem. Nógrád megye nagy előnye, hogy ismeretlen a turisták előtt. Ez a cím, ugye 94-ben járunk, és ugye egy kalandai idegenforgalmi szakember megszívelendő tanácsai, ugye nagyjából erről szól a történet. Röviden az elején ugye elmondják azt, hogy Magyarország ugye 96-os világkiállításra készülődik, de gyakran merül fel az a kérdés is, hogy milyen szerephez juthatna Nógrád megye, és hát adott egy interjút a lapnak Howard F. Muchnik, kanadai idegenforgalmi szakember, aki 4 hetes Nógrád megyei tartózkodását a kanadai kormány anyagi finanszírozása mellett működő Keszó biztosította, és hát lényeg, hogy itt volt 4 hétig, 94-ben Nógrád megyében egy kanadai idegenforgalmi szakember, és ugye ő azt mondta, hogy szummázva, hogy hát Nógrád megye nagy előnye, hogy ismeretlen a turisták előtt. Na, úgyhogy akkor visszaemlékezünk, és nem pont ugye nyilván erről a kanadai szakemberről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy mondjuk milyen volt a 90-es években Nógrád megye. Mondják azt, hogy turisztika, fejleszteni kéne, hova tudtak menni, jöttek-e emberek, milyen volt mondjuk nekiindulni, hova mentél annó hollókörre, és akkor csákész. Érdekesek ezek a kérdések, úgyhogy Gere József, Balassa gyarmati helytörténészünkkel ezt átbeszéljük. Szia József, jó reggel.
3: Jó reggel.
0: Na, figyelj, 93 van. Merre mentetek annó mondjuk kirándulni a megyében?
3: Hát, nagyon meghatározott helyek voltak.
0: Gondolom.
3: Mondtad a Hollókört, ez volt az egyik hely, aztán Drégeivár vagy Nógrádi vár, Ipolytarnósz, Őszeletek, aztán Slusz.
0: Ennyi.
3: Tehát körülbelül ennyi volt, és hát ugye most a gyarmat esetét nézzük, a 90-es évek elején egy gyarmatát, akkor volt egy bezárt Ipolyszálló, aztán semmi szálláshely, tehát ha valakit itt élt az éjszaka, akkor hát az a maximum a állomás valamelyik podján aludhatott.
0: Ment hozzátok magyarul.
3: Így van, így van. És hát ugye ami a legnagyobb gond volt, hogy akkor is voltak ilyen statisztikák, hogy 0,1 vendég éjszaka Nógrádban. Hát ez aztán most is körülbelül egy körül van.
0: Igen,
3: hát, ez sokat nem fejlődtünk, ugye voltak itt mindenféle akciók, hogy fejlesztük meg majd, meg így, meg úgy, meg amúgy, de aztán ilyen erős kezdés után mindig az erős visszaesés a jellemző. Kezdjük arra, hogy a központi kormányzat az mindig lesajnálta a Nógrádot minden szempontból. Ugye ott van az Ipolytarnóci Őszeletek, ami tényleg egy világszenzáció.
0: Igen, nagyon klassz, nagyon klassz.
3: Nagyon jó, így van, tehát számtalanszor megértem azt, hogy jött vendégen, és akkor hova lehetne menni, na menjünk el Ipolytarnósz Őszeletekhez, nézzük meg. És akkor hát olyan szinte, hogy hát az micsoda, a lábnyomok vagy, na jó. Utána, amikor megnézték, akkor teljesen el voltak ájulva, és hát ezt fogom a ismerőseimnek, rokonomnak, az is mondani, hogy ide el kell jönni. Na most egy ilyen látványossághoz azért kellene megfelelő megközelíthetőség is. Na most 2012-ben ugye az előző pártunk és kormányunk elkezdte a menetrendet, tehát gyakorlatilag nem észszerű menetrend, vasúti menetrendről beszélek, működött Ipolytarnócig. Most másfél éve már a vonal sem működik, mert ellopták a sineket,
0: igen,
3: meg a távközés. Tehát nesze neked Nógrádi

0: turizmus, pedig egyik látványosság lenne, egyik vonzerű. Számtalan kisebb dolog is van. Vannak előrelépések, ugye a falusi turizmus nyomták egy időbe, több helyen a falusi vendéglátás azért megerősödött.
1: Igen.
0: De az a gond, hogy ha van egy Széchenyi mondjuk itt a körzetünkben, egy Balassagyarmat a két város, és még itt sincs eladva a látványosságok, tehát ide jön az ember, és akkor úgy elmegy, hogy közben lenne mit látni, csak nem is tud róla. Kértek fel ilyen városidegenvezetés, és hát akkor megpróbálok ilyen mély bugyrokat is megmutatni, hogy a ide látogató az ne csak ezeket a sztereotípiákat vigye magával. Szóval lőttünk a 90-es évek eleje óta, és ez elég szomorú. Elég szomorú, hogy ugye vannak ilyen turisztikailag keményen érintett területek, például Eger.
1: Hát jó, azért várral azért, igen, nehéz fölvenni a versenyt, mondjuk.
0: Így van, de sok minden olyan van. Tehát itt vannak a madács relikviák, itt vannak. És akkor nem a Tarjáni Múzeumban vannak, de azt itt meg is állt a dolog.
1: Igen. Tehát, lehetne ebben azért egy picit még mozgolódni valóban.
0: Igen, tehát nem tudunk még a meglévő erőforrásokkal se gazdálkodni. Ott van a megyeháza, ugye az is, hát mondjuk úgy, hogy kihasználatlan, és hát nem így kéne, hogy kinézzen.
1: Hát igen, de ugye elvileg itt lesz egy nagy dísztermi felújítás, meg ugye itt most már azért itt nem tudom, milyen múzeumokká alakul, ugye, mert ott a Bakos Gyuláék, Alexa Miklóség, akkor most csinálják ugye a határőrség csapata, és valamit fogok, hogy lehet, valami ilyesmi felé fog majd tendálni a funkciója, nem tudom, hogy meglátjuk. No,
0: de ez az épület ennél többre lenne jó.
1: Hát, egyébként így van, tehát én is úgy látom, hogy funkcióját tekintve, nem tudom. Hát ugye sokszor volt arról szó, vagyis többször volt arról szóról, hogy akkor valami fajta felsőoktatási történet azért az mondjuk méltóbb szerepköre lehetne a Vármegyeháza épületének. Meg ilyesmi is szóba
0: kerülte. Ez a lehetőség annak idején adott volt, de valahogy nem tudom miért, szerintem megint a gyenge lobby.
1: Igen, valami,
0: akkor most, hogy
1: valami kihelyezett.
0: Volt a gyengeség, azt igen. Filtassuk, de ez a vonat elment, úgy néz ki.
1: Igen. Na jó, egy pár nap is, akkor megint folytatjuk veled, Józsi. Jó? Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Mi pedig megyünk tovább.
0: Sziasztok.
1: Szia, a dalokkal folytatjuk.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Megijesztél?
3: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Tudom, mit teszel idén nyáron.
11: Ne paráztasd már, Béla!
10: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Ó, köszi, köszi!
14: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
15: Jön a kihalás, már megint!
16: Uli! Jöttem, ahogy tudtam.
17: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
18: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
19: Oh! Oh!
17: Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
20: Ide erősítés kell. Éjjel nincs.
17: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
21: Toy Story 5 a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú hirdetés.
3: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
22: A mikrofonnál Györfi Betta.
23: Hírek.
22: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezi. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgó-Tarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tiszapárt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
22: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
23: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
22: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
24: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
26: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
27: Megafon.
28: Nagyot szól.
29: Ezek voltak a hetes hírek. Jó reggelt minden megafonistának. Sziasztok! Üdv a streamereknek is, mert hogy ugye megafonfm.hu-n tudtok minket hallgatni, hogyha az internetről van szó. Sanyika, neked is jó reggelt. Szia!
6: Jó reggelt, sziasztok, robogunk is tovább, így van, június 16-a kedd van, de jó ezt kimondani, a kedd az már olyan lazább, könnyebb nap, meg vidámabb, úgyhogy nosza rajta, lendüljetek neki, jó készülődést, jó kávézást, na meg jó zenehallgatást velünk, hiszen jönnek a megaslágerek, és hamarosan érkezik is az első témánk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ilyen kis hétköznapi vitafelvetések Karvasonyival lehet ezt is mondani egyébként, mert hogy megint kaptunk tőle, pontosabban kaptam tőle én témajavaslatot, aztán mondjuk hallgatóknak, hogy ugye ő szokta ezeket dobálni folyamatosan nekem, valamikor hajnal kettőkor is, pittyeg a telefonom, hogy SMS van, és a Karvaj valami, nem tudom én, valamelyik honlapnak a cikkét dobja. Hogy mondjam, nem azt mondom, hogy 10-ből 9, hanem mondjuk 100-ból 99 az általában kuka, de mondjuk van egy, ami a 100-ból jó szokott lenni, úgyhogy ilyen lesz az, amiről beszélgetünk most, mert hogy három Pest vármegyei bevásárló üzletben, ugye egy nagy német élelmiszerbolt franchise-ról van szó, és ennek ugye van három Pest vármegyei üzlete, ami azért különleges a számunkra, mert hogy a napokban elindult egyfajta kísérleti jelleggel egy új fizetési megoldás ebben a boltban, mégpedig az, hogy már bevásárlás közben beolvashatod a termékeket a telefonoddal, és a végén ugye sorbanállás nélkül gyorsan lehet majd fizetni, ez elvileg ugye ebben a három Pest vármegyei üzletben nagyjából nem tudom, hogy egy 10 napja, 2 hete működik már, és hogy a Karvaj mondod, erről mindenképpen beszélgessünk, mert hogy igen, számára azért ez egy érdekes, és egy picit azért, hogy mondjam, nem tudom, már megint ilyen félős történt, úgyhogy erről beszélgettük egyébként.
1: Egyébként, bocsánat, a múltkor pont olyan tapasztalatunk, tudod, hogy van ez a érintős az a kasszánál, ahol nincs pénztáros.
0: Igen, imádom. Tehát én imádom.
1: Mekkora tömeg volt ott. Úristen!
0: Én imádom az önkiszolgáló kasszát.
1: Vagy három ilyen önkiszolgáló kassa volt, és mindegyik dugig volt, és akkor keresték a terméke. Hova csiptesse? Mit olvasta? Hol olvasta? Ott szerencsétlenkedtek. Én meg fogtam, beálltam a sorba, és végeztünk gyakorlatilag.
0: Én valamikor imádom. Tehát, hogy tudjátok, hogy én ilyen klasszik man vagyok, ezt már sokszor mondtam itt a rádióban. A telefonom az, nem tudom, én már 6 éves, tehát hogy amíg bírja, addig bírja, azért nem fogok újat venni.
1: Van, nem is kell.
0: Tehát, hogy én klasszik csávó vagyok, mondom azt, hogy most mindig, nem tudom, én oké, most már ilyen e-check befizetést használok, de nem tudom, jó pár évig még mindig postára járós voltam, úgyhogy ilyen lassan térek át ilyenekre, viszont amit én nagyon üdvözöltem, az az önkiszolgáló kassa, tehát, hogy oda mész érted, nincsen sizé, valamikor ugye látod a kasszásoknak ezt az unott képét, tisztelet a kivételnek, akiket egyébként nagyon szeretek. Mondom, tisztelet a kivétellel, akivel én szeretek egyébként beszélni, meg hogy hello, meg a kicsi földobom napját, ő is az enyémet, és az tök jó, de valamikor meg tök unottan pittyent, érted, mint egy robot, akkor meg már akkor legyen ott a robot, tehát én ezt egyébként is imádom.
1: Azt a pénztáros, mikor megkérdezni valamit rosszul ütött be, és akkor mondja, Laci, hogy lehet törölni? Nyomd meg a C-t. Laci!
0: Jó, csak beszélgetünk erről majd, jó, mert hogy itt ez egy új fizetési mód lesz, mégpedig ugye már miközben bevásárolsz, már beolvashatod magát a terméket a telefonnal, és gyakorlatilag nem kell sorban állni a végén, úgyhogy ezt egy kicsikét nehezményed a Sanyi, ezt nem akar, hogy ez legyen a világ, úgyhogy elbeszéljük ezt mindjárt, és várjuk egyébként a hozzászólásokat is. 0630 566 22 62.

0: Új fizetési módot indítottak el egy pár nappal ezelőtt Pesvár megyében, három élelmiszer üzletben, ugye egy német márka franchise-áról van szó, és egy kísérleti jelleggel vezették ezt be, mert hogy már a bevásárlás közben beolvashatott terméket a telefonnal és a végén sorban állás nélkül gyorsan fizethetsz. Ugye ez a témánk, amit ugye Sanyuka felpattintott nekünk, mert hogy hát megint ez az AI-tól való rettegés, meg a jövőből, vagy a jövőtől való rettegés, holott egyébként ugye azzal fejeztük be az előbb, hogy például én, hogyha jól jön ki a lépés, én egyébként imádom az önkiszolgáló kasszát. Tehát, hogy szerintem annál nagyobb trúváj nincs, amikor bemész érted, és ott hely is van, lerakod, pitty, átrakod, berakod, pitty, átrakod, és onnantól kezdve egy
1: kártyával
0: kész. Én szeretem. Szeretem egyébként.
1: Annak oké, és nekünk nálunk az a probléma, hogy angyaka sokszor nem látja a kódot, tudod, amit be kell olvastatni a terméken.
0: Aha.
1: És akkor az, emiatt nekünk így lassabb, tehát sokkal egyszerűbb a, nekünk így a pénztárhoz beállni.
0: Itt érdekes, hogy a Scan & Go a funkciónak a lényege, vagy a funkciónak a neve, és ugye az a lényeg, hogy a vásárló már a polcok között járva a saját okos telefonjukkal beolvashatod ugye megvásárolni kívánt termékvonalak. Ugye, tehát gyakorlatilag ugye az van, hogy te a telefonodra fogod bepippelni. Tehát leveszed a párizsit, ha megveszed a párizsit, akkor bepippeled, kész. Megveszed hozzá kiflidet, bepippeled. Megveszed hozzá nápolydat, hogy legyen a reggeli műsorra, bepippeled, és szépen mész tovább, és gyakorlatilag egy ilyen virtuális kosárba kerülnek az áruk. Szerintem halálosan jó. A termékeket pedig egyébként egy saját táskába is be tudod pakolni. Tehát nem kell kosár külön, érted? Hanem mész,
1: az, hogy saját táskában, az, az nagyon jó. Én nagyon ki vagyok akadva, hogy mostanában az a divat, és ezzel itt találkoztam Pesterzsébeten, hogy olyan boltok vannak, ahol fizetsz 15-20 forintot egy zacsiért.
0: Hát az, az mindenhol van. Tehát ez nálunk is van, Sanyika Nógárdvár megyében.
1: Nem volt, én nem tudom, ezért én haragszom.
0: Tehát egy Balsőrmaton csak ezt tudom mondani, például évek óta van abban a boltban, ahol szoktam járogatni, boltokban évek óta van. Tehát, hogy...
1: mert még a papír zacskó az ingyen van,
0: aha,
1: érted? És az akkor abban meg megszárad.
0: Igen. Na tehát még ennyi az egész, hogy bemész, beugrasz mondjuk reggelié a boltba, mit tudom én, egy teljes kiülésű, valami mellé, valami pitty, bedobod a táskádba, mész kifelé, nincsen szalag, nem kell kivenned, ott van a virtuális kosaradba.
1: Nincs sorvállás.
0: Nincs sorvállás, gyakorlatilag oda mész, és akkor lepittyented, és azzal a QR kóddal te fizeted.
1: És mi van akkor, ha többet pittyen le. Mert ugye a pénztárosnál is volt, hogy kétszer húzott le dolgokat,
0: aha,
1: de ő arra rájön.
0: Hát, Zsanyika, nem tudom. Nem tudom. Az biztos egyébként...
1: Mert én ettől tartanék.
0: Ettől félsz.
1: Igen.
0: De ez nekem szerintem az annyira kényelmes már az egész. Én emlékszem rá, hogy olyan is volt, talán egy tech hírben még nagyon régen, nem most beszéltük át, hogy beszkenneli a kosarat tartalmát az élelmiszerbolt, ugye megvan hozzá pattintva az applikáció, amit bemész valamit, tehát ugye pakolod be a kosárba, akkor már gyakorlatilag le van szkennelve minden, és amikor mész kifele, kilépsz, akkor gyakorlatilag automatikusan lehúzza a kártyádról az összeget.
1: Igen, igen.
0: Tehát ilyen is van. Tehát ilyen is van, hogy beszkenneled, és akkor mehetsz is a csába. Tehát, hogy nagyjából ennyi. Nekem tetszik, nem tudom, tehát, hogy nekem azért, hogy mondjam, általában jók a bevásárlási élményeim, de itt Balassagyarmaton azt nem értem meg, hogy két olyan bolt is van, pedig már nagyon régen voltam, ahol, tehát eleve azt nem értem, hogy épült egy új élelmiszerbolt Balassagyarmaton. Van benne, nem tudom én, 5 kassa. Minek építesz? De soha nem ment több kettőnél. Tehát amióta odajárok, 2-nél több soha nem ment.
1: Igen.
0: Minek? De és rendesen ugye ez a nagy szallagos izé. Minek építetsz, érted, 5-öt, hogy hát ez nincs, érted, te nem fog egyszerre 5 pénztáros dolgozni, mert lehet, nyilván nem éri meg, vagy nincs annyi ember, vagy nem tudom én, de hogy 5 van építve. És mindig csak 2 szokott menni. Igen, és ugye és akkor, amikor már igen, akkor meglátják már, azt hittem, hogy ez csak a fenyőfásnál volt, ott már nagyon régen nem voltam, de ott halálom volt, hogy ott egyszerűen a pénzt át nem tudták kezelni, és megőrültél, érted, és megvártam már, érted, a belógok már a csirkefarhát között a hűtőben 40 méterre a pénztárgéptől, és akkor szól, hangos bemondani, akkor Gizike, gyere már, légy szíves, mert ott nem méri föl, hogy milyen sokan fognak összetollódni. És azt hittem, hogy egyébként ez csak erre a boltra jellemző, de aztán ennek a Széchenyi párjában is szintén ezt megtapasztaltam. És most egyébként ennél az újnál is, ami Balassagyarmaton van, egyszerűen valamikor olyan szinten megvárják, hogy feltorlódik, érted, a sor, hogy ezt nem hiszem el. Tehát nézi, tudod, hogy már...
1: Ez a pici árasnál tapasztalom.
0: Én nem tudom, én ott nagyon régen voltam már, mert azért, mert az kiesik a városból, de mondom, hogy így, hogy már tudod, nézi, hogy hívni kéne, még belefér, és akkor még jön még utána, még 4-5, tudod, és akkor már szólsz neki, akkor lehet, hogy neki most éppen pihenője van, és akkor még 3 perc, még megjön, behozza a kasszát, beindítja, nem tudom. Tehát ez miért kell?
1: Hát nem tudom.
0: Miért
1: nem
0: kell? Tudom. Ezért mondom, miért kell ez?
1: Ez valahol egy üzletpolitika, mert
0: többet
1: vagy a boltba, és akkor még nézelődsz is. Még ez is eszedbe jut, meg az is eszedbe, még többet fogsz vásárolni.
0: De mi az, hogy eszedbe jut? Tehát most már ott állok, megvettem mindent. Nyilván nem fogok kiállni a sorból, mert hülye vagyok, hát nem fog kiállni a sorból, érted?
1: Mész a kassza felé, és akkor még ugye mindig vannak kirakva dolgok.
0: Ja, jó, lehet, de szerintem az nem. Az azért van kirakva, mert csoki, és akkor beteszed készennyi. De hát most az a sorállástól függetlenül úgy van, de mondom, hogy erre akkor miért van szükség? Most komolyan. Tehát, hogy nem kell pénztáros. Mert mondom, vannak tök cukik, akikkel nagyon szeretek beszélgetni, és akiket ismerek is. A Leningen úti boltban ott egyébként volt. Ott van, azt hiszem, nem tudom mennyi, ez 1, 2, 3, 4, vagy 5, maximum ott is 5 kassza van. Ott volt olyan, hogy simán pörgött mind az 5. Benne voltak a csávók, a csajok, nyomták, pittyeget, érted, olyan volt, mint valami, nem tudom, én minden onnan pitt, ezt hallottad. Mert ott rendesen ment az 5 kassza.
1: De az jó, mert...
0: Hát jó, azt mondom, hogy ott oké, rendben van, de mondom, ezeknél a nagyboltoknál életemben nem láttam még azt, hogy nem egy ilyen karácsonyi napra gondolok valami, hanem mondjuk érted, amikor majd összetorlódik minden, és akkor, hogy akkor itt 5 nap van. Tehát, hogy én ezeket lebontanám, és akkor helyette önkiszolgálom. De ez sokkal egyszerűbb az egész. És akkor lenne egy külön része, ahol nyilván a piákat lehetne rendezni, mert azt ugye 18-as vizébert, az ellenőrzik, hogyha úgy van, de szerintem nem. Más.
1: Persze, nyilván oda meghagyni egy-egy kasszát, olyat, aminél van húsvér ember, és akkor aki mondjuk nyugdíjas, és még vagy rosszul lát, vagy akár, és neki egyszerűbb, akkor nyilván oda megy.
0: Jó, nyilvánvalóan, tehát...
1: Vagy ugye mi nekünk is, ha bemegyünk, mondjuk én bemegyek egyedül, hogy valaki tudjon segíteni, körbe kísérni, ha úgy van, vásárolni, tehát kell azért ember alkalmazott, de persze, aki tudja, az csinálja, hogy akkor elmegy oda az önkiszolgálókhoz.
0: Igen, jönnek hozzászólásaink, ugye a Viber számunkat ne felejtsétek el, ez 0-30-5-6-6-22-62, és mielőtt még elmegyünk zenélni, meg hírezni, azért 1-2-t fölolvasok, vannak jók, már csak az hiányzott, hogy a bevásárlás közben én végezzem el az alkalmazott munkáját. Ez a másik oldal, hogy mi történik most akkor? Örülök neki, hogy akkor itt nem tudom én megyek, nincsen sorbálás, stb. De gyakorlatilag most akkor én leszek a nem tudom én a pénztáros vagy ott valami alkalmaz, akkor én csippantok, és az én
1: felelősségem
0: az egész. Valaki azt írja, régen bevásárolni jártam, most már lassan rendszergazda is leszek hozzá. Nekem elég stressz kiválasztani a paradicsomot, nem akarok még szkennerezni is. Ismerem magam, a harmadik terméknél elfelejtem beolvasni, aztán magyarázkodhatok. Na? Mondj valamit. Mondj valamit, Sanyi.
1: Van ebben is igazság, tehát értem én ezt a gondolkodást is, de nyilván ezáltal az életedet gyorsítja meg.
0: Igen, valaki azt írja, hogy nálam minden perc számít, ha 5 percet spórolok hetente, az egy év alatt már egy fél nap.
1: Hm? Jó, hát az így nem kéne így állni.
0: Hát de valaki így áll hozzád. Most nyersz egy fél, tudod mennyi fél nap? 12 óra az rengeteg. Nagyon-nagyon sok. A gyerekek úgyis állandóan a telefon nyomkodják, legalább most hasznos dologra használják, így ezt nekünk.
1: Itt a... meg lehet csinálni ezeknél a kiszolgálóknál, hogy mondjuk levonja az üveg céduládat, vagy ilyesmi az, ami van?
0: Nem tudom még, Sanyi, most csak annyi, hogy ez még egy ideiglenes történet, lehet, hogy azt még nem tudja megcsinálni, nem tudom, de hogyha már most egy, mondjuk egy drogéria marketbe azt kéri, hogy akkor kérjük aktiváld a, nem tudom, ilyen klubkártyádat, akkor most már nem egy nagy sztori az, hogy akkor kérem, tegye ide az üveges levonós ízét, és akkor megfogja és levonja. Valaki hasonlóan írja azt, hogy ugye ő végzi az alkalmazott munkáját, hogy mi lesz a következő, én pakolom fel a polcokra és az árut. Igen. Jó, beszélünk még erről, jó? Nyugodtan jöhetnek még itt az éltelődő hozzászólások is, hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgó-Tarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsensz, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Tavaly még úgy tűnt, hogy a Kőhányási Berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, Itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.
2: Időjárás.
4: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
3: Közlekedés.
4: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipa.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Hogyha megnézzünk még a hozzászólásokból, amelyeket a 0635662262-es Viber számunkra küldtetek, és ugye a témánk az, hogy Pesper megyében, ugye azt hiszem talán két fővárosi, meg egy vidéki élelmiszeráruházban ez a scan and go típusú bevásárlási módszer az, amit tesztelnek, ugye ez a nyugati országokban már egyébként nagyon sok helyen megy, meg Amerikában, és hogy gyakorlatilag telefonon bepittyeled a 20 deka, nem tudom én, szalámidat, és akkor ezt belekod a táskádba.
1: Milyen buli, hogy mész, és akkor kész. Bedobod, nem kell semmilyen foglalkozni, és csak kísértelsz.
0: Igen.
1: Egyik Isten, hogy kipróbálnám. Isten bizony mondom, hogy kipróbálnám.
0: Igen.
1: De mit szenvedek én, hallod, a vizekkel?
0: Igen.
1: Egyszer berak

0: vettem, egy-két felvágottat, ilyen elmentes kormix kenyeret vettem, meg zöldséget, tehát volt benne újhagyma, volt benne koktélparadicsom volt benne, kígyóborka volt benne, vettem egy-két csokit még, és kb. Ennyi, és akkor 12 000 forintnál voltam. Mondom, oké, rendben van. Tehát azért meglepődsz néha azon, hogy ha én nem számolod, érted, mert nem hiszem, hogy mindenki állandóan számolja, hogy akkor taktra mennyi lesz a vége, de azért ott néha megpislantod azt, hogy mi van. És akkor így meg fogod látni azt, hogy figyelj, hol a büdzsé? És akkor látod azt, hogy itt mennyit fogsz a végén fizetni. Szerintem ez megint egy plusz szolgáltatás, és üdv a jövőben. Nekem egyébként nagyon tetszik.
1: Igen. Igen, és nem érhet meglepetés.
0: Igen, ha a telefonommal tudok bankolni, jegyet venni és parkolni, akkor vásárolni is tudjak. Valaki szintén ezt írta. Igen, valaki az ellen ágál, hogy hát akkor még egy olyan szegmens, ahol mindent fognak tudni rólunk, mert bekerülünk a Matrixba. Ez is igaz. Tehát, hogy ez is igaz, mert hogy akkor már a parkolástól kezdve minden mobilon keresztül megy, tehát, hogy itt teljes káosz, amigos, mármint úgy értve, hogy hát mindenről tudnak már rólunk, nem, mindent is. Most, ha ezt bevállalod, akkor bevállalod, ha nem, akkor meg nem, de mondom én, nem tudom, nekem ez egyik szimpatikus módszer lesz, egy ilyen bevásárlási mód. Igen?
1: Hogy a telefonjával tudod, hogy fizetni. Aha. Hogy nagyon sokáig nem akarta. Uh-huh. Mindig érintettük a bankkártyát.
0: Egyébként nekem is bankkártya, és bankkártya. Tehát nekem a telefonon nincs ott az a kártya leolvasós.
1: Angyakának ott van, most már egy éve körülbelül, és mondja, hogy egyszerűbb, nekem megsporolunk egy bankkártyát, mert a kártya meg nálam van.
0: Igen, csak akkor megérted, elveszik a telefonod, akkor valami kéne, akkor még csak tudsz mondjuk a bankkártyához nyúlni, hogy akkor nem te haza tudjál menni, vagy valamiért.
1: Hát igen.
0: Tehát azért mondom,
1: hogy... Nagy Isten, lefagy a telefon, mit csinálsz?
0: Bármi, lemerülsz, mi van akkor, érted? Ott volt, hogy a kasszán le van merülve a telefon. Hello!
1: Pakoltál 30 000 forint értékű árut,
0: de ez azért itt mindenképpen kellemetlen. Na jó van, ennyi, megyünk tovább, és hamarosan hívjuk a vendégünket, és hát maradunk az internet, illetve a digitalizáció, az informatika világában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Ez a dal sorsfordító volt.
10: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
11: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
12: Életem legjobb száma a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
14: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Lángra kapott a felhalmozott hulladék egy lakatlanháznál Nógrád szakálban, a Rózsadombúton. A tűz 50 négyzetméternyi területet érintett. A tüzet a felhalmozott hulladék okozta, tájékoztatott a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton hozzátette, az esethez a balassagyarmati hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral oltották el a tüzet. mint megtudtuk, a tűzesettel összefüggésben személyi sérülés nem történt. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A Szolnoki Járásbíróság egy év, végrehajtásban három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható, feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki G.D. Vance, amerikai alelnök hétfőn a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést. Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öbölmenti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja a nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére, fogalmazott.
6: Időjárás.
14: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
5: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
14: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megapon.
2: Nagyot szól.
15: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és ahogy már reggel mondtuk, az egy olyan témával fogunk foglalkozni, amitől nagyon tart Karvaj Sanyi, ugyanakkor nem kéne tőle tartani, ez pedig nem más, mint a mesterséges intelligencia, vagyis ugye az EMMI, vagy angolul, hogy az AI.
16: Nem biztos, hogy egyedül vagyok én ezzel, aki tart tőle. Nagyon sokszor így olvasgatok, így, ha nem is megyek rá a hírre,
15: igen.
16: Így azért így ilyen szalagcímeket átgörgetek, és akkor, hogy nem vagyok én ezzel egyedül, aki tart az AI-tól, és hogy igenis, hogy be fog minket hálózni, igenis, hogy munka lehetőségeket fog elvenni tőlünk, igenis, hogy átveszi felettünk az uralkodást, igenis, hogy nem biztos, hogy
15: kell
16: nekünk, és hogy ez ennyire jó, és hogy ennyire elhatalmasodik, és ennyire jön előre, ennyire halad, törekszik, tehát még felgyorsultabbá teszi a világot.
15: Nyugi, Sanyi, nyugi, ne féljél. Na, most pont arról fogunk beszélgetni, hogy hát nagyon rossz itt is elérte az AI.
16: Hát igen, elhiszem.
15: Be akarja kebelezni egy települést?
16: Lehet.
15: Lehet, hogy már az AI nagyon rosszira fogja a fogát felé.
16: Pontiak segítenek
15: valószínűleg. Pontiak. Lehet, hogy ők is egyébként AI pártilag, ki tudja, nem tudom. Viszont most nagyon rosszival foglalkozunk, hogy egy nyugat-nógrádi település, és mi is régen egy pár nappal ezelőtt mi is hirtattunk, hogy mi is láttunk, hallottunk róla történeteket, hogy hát egy ilyen szabadon hozzáférhető AI ügyfélszolgálatot indított az önkormányzat. Egyfajta ilyen új digitális asszisztensről van szó, amely most még egyébként ilyen tanulási folyamatban van, teljes fázisban
16: ez
15: van.
16: Ez iszonyatos egyébként, bocsáss meg, hogy szabadon.
15: Mi hagyjál már?
16: Iszonyatos, hogy nem élő emberrel tudsz beszélni. Iszonyatos, hogy a MÁV-nál is akkor vannak már telekommunikációs cégek is, hogy nem tudok egy rohadt nyomorult ügyintézővel beszélni, neki be van táplálva egy pár dolog, amire igennel vagy nemmel válaszolsz, és ha neked teljesen, például telekommunikációs cég,
15: igen,
16: tök váratlanul levont 3100 forintot,
15: igen,
16: számláról, és akkor meg szerettem volna kérdezni, hogy ez miért.
15: Igen.
16: És ő csak azt fújta, hogy lakossági ügyintézés, igen. Hiba van a szolgáltatásokban? Nem. Akkor miért keresett meg? Nem mondhatom neki, hogy csesz meg, levontatok pénzt jogtalanul, hát mert ezt nem érti.
15: Nekem is volt egyébként most pont ezzel kapcsolatban, optikai sztorival kapcsolatban beszélgetésem a telekommunikációs cégnek az AI-jával. Simán meg tudod azt csinálni.
16: Vanda?
15: Igen, simán meg tudod azt csinálni, hogyha egyszerűen tudod azt, hogy nem fog tudni rá válaszolni, mert komplexebb a történet, én tudtam, akkor addig mondtam azt neki, hogy nem, amíg kapcsoltak egy embert. Ennyire egyszerű az egész történet.
16: Vagy idő után nálam is kapcsolta.
15: Azért mondom, de azt meg, azért meg embert ott tartani napi 8-ba, 12-ből, hogy mi a baj? De nem megy a router. Ki húzta, bedugta.
16: Nem emberi.
15: Hát nem. Tehát azért mondom, hogy itt arra már embert föntartani.
16: Én egyébként a MÁV-nál ugye ott is van ügyintézés, tehát hogy hívják, ilyen AI ügyintézés. Rögtön én bemondom neki, hogy ügyintézővel szeretnék beszélni. Úgyse fogja megmondani nekem, hogy most hol tart a gyáli vonat éppen, vagy van-e késés a vonalon. Azt ő nem tudja, pedig engem csak az érdekelne.
15: Hát de,
16: a speciális kérdéseket nem tud beszélni.
15: Miért telefonálsz, amikor Vitézi most kapcsoltatta vissza a vonatkövetési applikációt? Töltsd le, angyalka, megnyomod, látjátok, hogy késik-e vagy nem.
16: Mert eddig nem működött.
15: Hát most már működik.
16: Bármi lehet.
15: Da.
16: Bármi lehet.
15: Na mindegy. Az a lényeg, hogy azért itt belegondolsz erőforrásban, pénzben, emberi erőforrásban, és akár egyébként, hát simán ki tudja váltani. Nyilván nem a legkomplexebb dolgokat kell tőle megkérdezni, hanem hogyha tényleg egy, akár a vandánás, hogy akkor most akkor rossz a router, húzza ki, húzza be, megoldódott meg. Tehát, hogy erre érted nyilvánvalóan, tehát én, mint mondjuk egy multi cég, nem akarok már pénzt költeni, bért költeni az emberre arra, azért, hogy ezt munkát elvégezze, miközben az AI ezt meg tudja csinálni olcsóbb is, csak ugye ezzel a fejjel gondolkozzá. De ezt ugye tanítani kell, tanulási folyamatai vannak, és szerintem ez az, ami nagyon rossz felé is egyébként itt beindulni látszik. A projektet az alpolgármester vezeti egyébként Dávid Ádám. Őt fogjuk majd mindjárt fölhívni, aki egyébként informatikus is. És ugye ő korábban azt nyilatkozta, hogy jelenleg ilyen chat felületként elérhető fejlesztés egy ilyen tanulási fázisban van, de már most is rendelkezik minden a település hivatalos honlapján elérhető információval. És hát nagyjából ugye havonta 2000-en látogatják Olaszonynak az oldalát, és bár a szolgáltatás csak nemrég indult el egy pár napja hete, már nagyjából, nem tudom én, az induláskor 70 kérdést tettek fel, és a rendszer csak 2-re nem tudott válaszolni. Tehát, hogy elégedettek az orosz felhasználók, úgyhogy beszélgetünk erről majd mindjárt, hogy mi a cél, mi lesz ennek a lényege, és hogy kellett tőle tartani, vagy nem kell, miért csatlakoztak ehhez, ez mind ki fog mindjárt derülni, Sanyi.

0: fait, én bel itt szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: Nagy Orosz és a mesterséges intelligencia, ez a témánk ebben az órában, és hát az előbb egy kis csörte volt köztem, meg Karva Sanyi között, ugye, mert a Sanyika az fél ettől a mesterséges intelligenciától.
1: Igen.
0: Vakember létére, de én azt mondom, hogy nem kell félni, és nagyon jól lehet ezt hasznosítani, és ugye nagyon jól tud ez működni különféle szegmensekben, és ugye azért beszélgetünk Nagy Orosziról, mert hogy egyfajta szabadon hozzáférhető AI ügyfélszolgálatot indított el az önkormányzat, a Nógrád vármegyei község ugye egy ilyen új digitális asszisztense ugye most indult el egy pár nappal ezelőtt, ugye még abban a tanulási a fázisban van, viszont ugye itt arról szólnak a hírek, hogy az első AI-os megkeresések azok egyébként egészen jól működtek, mert hogy ugye havonta mintegy 2000-en látogatják a község honlapját, de 70 kérdést tettek fel egy első blikre, amelyek közül a rendszer csak 2-re nem tudott válaszolni.
2: De mondjuk Nagy Orosziban mit tud csinálni egy ilyen?
0: Sanyika, bármit, azt, hogy ilyen kommunális adótól kezdve, bármi, hát annyi nyűgje van az embernek, annyi hivatali dolga van az embernek.
2: Mondjuk meg tudja nézni, hogy mondjuk befizettem el a kommunális adót, vagy ilyesmi?
0: Gondolom, igen, hát mennyi ízét van, érted, az a bármi, amit el tudsz képzelni, most én is rámegyek Balassagyarmat város honlapjára, és ugye a hivatalnak a dolgaiban, hát annyi osztály van, érted itt. Ki tudja, hogy kinek mennyi nyűgje van, Sanyi? Van telked, nem tudom én, értem, építkezés.
2: Mert igazából utoljára önkormányzatnál a közgyógyi kártyámmal kapcsolatban voltam.
0: Akár, de hát itt építkezéstől kezdve az, hogy akkor te bármi a szociális juttatások, tehát hogy számtalan gondja lehet egyébként egy állampolgárnak alapvetően, amiben ugye segítséget nyújt az önkormányzat, és úgy gondolom azért valami ez ügyben, vagy ez errefelé tendálva vértezték föl most Nagy Orosziban a szolgáltatást egyfajta AI-jal. Úgyhogy Dávid Ádám, a polgármester van velünk, ő egyébként ezt a projektet viszi, úgyhogy a legjobb emberrel tudunk beszélgetni ezzel kapcsolatban, és akkor azért megtudunk mindent tényleg, hogy mit tudnak Nagy Orosz-i lakosok ebben csinálni, merre mehet ez akár tovább is, úgyhogy az alpolgármester úr itt van a vonalban. Szervusz Ádám, szia-szia!
3: Sziasztok, üdvözlök benneteket és a hallgatókat!
0: Szia, na akkor kezdjünk a KH-tól kérlek, hogy akkor tényleg ez a fajta kvázi újítás itt az önkormányzatiságon belül nálatok Nagy Orosziban, ami a mesterséges intelligenciát érinti, az akkor pontosan mi is, milyen projekt az, amit te most itt tudsz kezelni, figyelsz és elindítottatok?
3: Hát leginkább nekünk fontos a lakosok tájékoztatása, és tényleg ügyfélbarát önkormányzatra törekszünk, hogy tényleg mi a lakosokért legyünk, és nap mint nap rendszeresen érkezik kérés akár a képviselők testület tagjaihoz, akár az önkormányzat dolgozóihoz, és itt az volt a gondolat a mesterséges intelligencia bevezetésénél, hogy amikor vannak olyan kérdések, amit adott esetben akár a honlapon meg tudnak találni, de mondjuk valamiért az nekik nem átlátható, bonyolult, mert mondjuk megint más egy önkormányzati szemmel nézve, mint egy ügyfél szemmel nézve a honlapot, akkor ő felteszi a mesterséges intelligenciának a kérdést, és a honlap tartalmából adja meg a számára releváns választ, és próbálja neki kikeresni onnan, és így neki sem kell keresgélnie, és nekünk se kell úgymond adott esetben élő munkaerőt erre ráfordítani.
0: Igen, és ugye azt kérdezte, Sanyi, nem tudja, mert nem tudja az ember saját maga megkeresni a honlapon. Most pont előttem van, hogy Nagy Orosz-i honlapja, csak arra megyek rá, hogy közigazgatás, kapok egy önkormányzat, meg egy polgármesteri hivatal sort, és vagyis egy oszlop címet, és alatta bizottságok, képviselőtestület, vezetőségi önkormányzat, rendeletek, határozatok, szabályzatok, testületülések. De te honnan tudod a te nyűgöd között, hogy az most rendelet, határozat vagy szabályzat? Hol kell keresni? Annyi csak, hogy beírod, megkérded tőle, és elmondja egyszerűen. Ugye jól érzem, Ádám, hogy nagyjából akkor ez lesz a lényeg. Tehát itt, ahogy mondom, hogy telepengedélytől kezdve kereskedelmi tevékenység, ajánlattételi felhívások, hirdetmény, a helyi építési szabályzat, ugye ott vagyis mondjuk vállalkozást akarsz indítani. Tehát, hogy mondom, annyi nyűgje lehet egy lakosnak, és gondolom, akkor csak így bekérdezek tőle, és akkor már jön az info elvileg.
3: Igen, ő fogja és elkezdi keresni a kérdést, de vegyünk egy tök egyszerű példát.
0: Jó.
3: Mikor van az ügyfélfogadási idő? Az lehet megtalálni azt is adott esetben, de ő ragaszkodik a személyes élő munkaerőhöz, ő beszeretne menni, mert mondjuk ő nem annyira digitális létben van, megkeresi neki, ettől eddig van ügyfélfogadási időpont, be tud szépen menni a hivatalban, és már tud is egyeztetni az életéges kolléginával vagy kollégával, és már ennyi. És megkapta a kérdésre a választ, hogy nekünk a munkaidő korlátozott 8-tól 4-ig, vagy 8-tól 5-ig, attól függ, milyen napról beszélünk. Nem tud senki fölvenni a telefont azon kívül. Én meg este leülök, holnap be kell mennem a hivatalba, lesz akkor ügyfélfogadási időpont. Bemegyek, megkérdezem, vagy adott esetben fölmerül a kérdésem, és akkor lehet, hogy meg is kapom rá a választ. Ja, lehet, hogy ez nem is kell, akkor bemennem a hivatalba. Vagy már tudom, hogy akkor kihez kell fordulnom
2: utána. Az a baj, hogy az AI ilyen általános információkat fog adni.
0: De Sanyi,
2: múltkor volt egy olyan ügyintézés.
0: De nekem már rossz a példa. Tehát itt nem az van, hogy te valamilyen problémát, tehát itt a nagyon rossz AI az nem olyan, hogyha neked van valami nyűgöd, akkor azt ő fogja megoldani. Tehát, hogy most az Ádámot félreértetted. Itt az van, hogy kvázi a nagyorossi.hu honlapnak az adatbázisa, a tartalma, az gyakorlatilag az tudja fejből az AI. Mint hogyha mondjuk, nem tudom én, az Ádámot telefonon fölhívnád, aki tudná az egész honlapnak minden egyes mondatát, hogy mi hol van és mi hogy tartalmaz, és megkérdezni tőle valamit. Tehát itt ez a lényeg. Nem az, hogy most érted, nekem csőtörésem van, és akkor, tehát erre nem fog tudni válaszolni, de az, ami a honlapon van, és ahol el kell indulni, azzal fogsz szembesülni. Tehát mondjuk neked vakon, ugye Ádám, csak mondom így egyébként kapásból, hogy mondjuk neked a legjobb lenne ez, mert ha valami nyűgöd van mondjuk Pesterzsébeten, ahol laksz, és lenne Pesterzsébeten gyakorlatilag egy honlap, ami AI-os, akkor nem kéne ott szenvedni a feleségeddel, hogy akkor most hova kattintsa, hanem mi, hanem csak bekérded az esteséges intelligenciát, és megmondja. Hát neked ez a legjobb lenne, szerintem.
3: Meg a például, hogy ezeket a gondolatokat kiegészítve,
0: mond.
3: Ide költözik valaki nagyon rossz hiba. Ki a polgármester? Nekem evidens, lehet, hogy az összes lakosnak evidens, de aki ide költözik, vagy szeretné megkeresni valamilyen okból a polgármestert, megkapja a nevét, telefonszámát, ami amúgy a honlapon fönt van, és akkor e-mail címet, és már tudja is őt közvetlenül keresni, vagy művelődési háznak a vezetője, lesz a falunap augusztus 22-én, művelődési ház vezetővel szeretnék beszélni, hogy én azt szeretnék foglalni, hogy árusíthassak valamit, vagy csak érdeklődni szeretnék egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban, ki fogja dobni az intézményvezetőnek a telefonszámát, és tudok vele beszélni, hiszen a honlapon fönt van, és nem a nagyvilágból fogja kikeresni, hogy ki a művelődési háznak a vezetője, pláne mivel neki jelenleg nincs is honlapja, hogy nem is tudná máshonnan a Google sem megkeresni, max. Aha. Így a keverve egyéb közösségi oldalak tartalmával.
0: Oké, tehát gyakorlatilag Sonika, itt egy audio segítséget kapsz, hogyha teljesen lebutítjuk mondjuk a történetet, vagy hogyha mondjuk akár hangalapon fogod majd, vagy lehet majd ezt egyébként keresni. Tehát egy segítség, hogy eligazoljál gyakorlatilag a honlapba. Még egyébként a fejlesztési tervek, Ádám, ugye mondtad azt, meg ugye mi is itt, hogy most még tanul, nyilván az egész sztori, de hogy tudtok valami felé menni tovább, vagy egyelőre funkcióját tekintve az AI akkor ebből a honlapból fog csak dolgozni.
3: Hát ami funkció így szóba került a fejlesztés folyamán, hogy adott esetben, ha a számítógép vagy a telefon képes mondjuk mikrofonra és a hangszóróval is rendelkezik, akkor adott esetben beszélgetés alapon, természetesen amennyire mesterséges intelligencia, és akkor nem kell írogatni, mert tényleg itt most gondolva az idősebbekre is, akik azért nem annyira boldogulnak a klaviatúrán, vagy pötyögni a okostelefonon, benyomja a mikrofongombot, fölteszi a kérdést, kicsit gondolkozik, és már diktálva a mesterséges intelligencia elmondja neki a kérdésére a választ, és már megint komfortosan, mert most mi fiatalabbak nyilván nekünk pöcsörítni, az gyerekjáték. De itt tényleg az a lényeg, hogy lehetőleg aki nyitott rá és szeretne segítséget kérni a honlapon, az lehetőleg az ő saját tudásához mérten tudjon boldogulni és találja megoldást. Én azt mondom, hogy ez lehet egy ilyen komolyan belőrelépés. Itt a beszélgetésetek elején még visszacsatolva, mondjuk, hogy azért így a személyes információk adókat, nyilván azért vigyázni kell erre, hogy most adott esetben tényleg, hogy mennyi adóval tartozásom van, az azért szerintem van egy határ, hogy
0: jó,
3: nyilván azért...
0: Jó, oké, de hogyha tényleg itt bár azért mondtam, hogy annyi nyűge lehet az embernek, és itt a vállalkozástól kezdve tényleg az, hogyha valaki mondjuk ki akar egy sátat állítani az ünnep, tehát temetkezéstől kezdve bármi, és mondom, én csak most megnéztem a fő alpontokat a menüben, hát itt mondom, már kapásban el lehet veszni, úgyhogy szerintem egy ilyen kis szűrővel, egy kis éjjel szűrővel egyébként az teljesen rendben van, ezt mondom.
3: Hát, persze, és akkor még mert most jelenleg, amit így előbb mondtatok, hogy nagyon sok esetben rám írnak messengeren, privátba, és akkor én válaszolok nekik a nap 24 órájában, hogy pont az ilyen kérdéseket tudjak válaszolni. Nem biztos, hogy mindenki ismerős a közösségi felületen, vagy nem akar engem este zavarni, akkor tényleg ott a lehetőség, lepöcserészi neki, és akkor onnantól fogva nap 24 órájában megkapja a választ, és a kérdések időpontjában lehet így azért nagyjából egy ilyen tórig időintervallumban látni, azért nagyon sokan munka idő után keresnek rá, hát amikor az emberek ráérnek, hát, akkor gondolkoznak, hogy hogyan szeretném egyéb dolgokat rendezni, és erre nagyon tökéletes az a megoldás lehetőség.
0: Jó, a Falki alpolgármester úrnak én adom, annyi majd, hogy mi a zenék után még ki fogjuk ezt próbálni élőben is, úgyhogy tényleg teszteni fogjuk ezt a történetet. Hát itt nekem tetszik nagyon, tehát le a kalappal, szerintem a Karvasanyit is meggyőztük, aki nagyon fél a mesterséges intelligenciától, de szerintem azért ez jó segítség lett, úgyhogy sok sikert nektek a projekt további részében is.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük mi is. Ciao, szia. Megnézzük mindjárt, Sanyi, mert itt van. Egyébként annyi, hogy egy nagyon kis, egyszerű kis jobb oldalt van egy nagy oroszi ikon, egy ilyen kis kerekded ikon, arra rá kell kattintani, amit én most megtettem, és azt írja ki, hogy AI városi asszisztens nagy oroszi, üdvözlöm, miben segíthetek? És akkor be lehet írni a kérdést, de mindjárt be is írjuk.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Lángra kapott a felhalmozott hulladék egy lakatlanháznál Nógrád szakálban, a Rózsadombúton. A tűz 50 négyzetméternyi területet érintett. A tüzet a felhalmozott hulladék okozta, tájékoztatott a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton hozzátette, az esethez a balassagyarmati hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral oltották el a tüzet. Mint megtudtuk, a tűzesettel összefüggésben személyi sérülés nem történt. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A Szolnoki Járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt ítélték el, A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki G.D. Vance, amerikai alelnök hétfőn a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést. Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öbölmenti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja a nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére, fogalmazott.
1: Időjárás.
4: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedés.
4: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü.
6: Startmenü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot.

0: A megaslágerek után teszteljük AI városi asszisztens Nagy Oroszit. Jó, Sanyika?
1: Jó, legyen, így kíváncsi
0: Oké, de előtte csalok azért.

0: információk ellenőrzése, releváns források ellenőrzése, gondolkodik személyre szabott válasz összeállítása. Egy kettő rosszul promptoltam be, nem tudom, kulcsinformációk ellenőrzése, elérhető adatok keresése. Lehet, hogy megfogtam őt ezzel. Igen. Megvan. A bölcsődei térítési díj, nagyon rosszibban, bölcsődei gondozási intézményi térítési díja 0 forint per nap. Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja áfa nélkül 761 forint per nap. Napi bruttó térítési díj kerekítési szabályok szerint 1025 forint per fő per nap. Hatály, a rendelet április 1-én lépett hatályba, kérdetése 2026. március 3-a. Na, és szóljon, ha azt is nézzen meg, hogy az ön esetében milyen kedvezmények vehetők figyelembe az étkezési térítési díjnál. Van még kérdés, gyerekek? Van még kérdés, Edi?
1: Kérdés van egyébként, hogy majd tényleg az idősebb generáció hogy fogja tudni használni?
0: Hát figyelj, hogyha már mondjuk tud internetezni, és bele tudja írni azt a keresőbe, hogy nem tudom én, nagyoroszi.hu, akkor már onnantól kezdve csak egy lépés.
1: Sokan tudnak.
0: Akkor már csak egy lépés, hogy rákattint, és beírja a kérdését, és akkor arra kijön a válasz. Tehát,
1: ott
0: hogy...
1: van Anita keresztanyukája, 81 éves, messengerezik, hát akkor e-mail, Facebook, amit akarsz.
0: Figyelj, Katinéri teljesen.
1: Ugyanúgy.
0: Teljesen oké. Okay.
1: 78 évesen, szerintem többet tud. És akkor érted, küldi nekem vörös szívecskéket, meg mit tudom, én lájkol engem.
0: Azért
1: mondom,
0: abszolút felhasználom, barát, és kész, ennyi. Csak annyit írtam be, hogy keres rá a bölcsődei térítési díjra. Rákeresett, kicsit gondolkodott, és behozta az egészet, és még azt is felajánlja, hogy megkeresi, hogy nekem milyen kedvezmények lehetnek az érkezési térítési díjjal kapcsolatban. Oh. Tehát ennyi, mondjuk, ez nem az ördögtől való, ez itt nem ilyen érted, deep web, meg nem tudom, ez egy ékegyszerű történet, gyakorlatilag egyfajta AI kereső motrot raktak oda az adatok alapján. Tehát én, nekem tetszik. Behúszott ez orosziba, oroszi a jövő. Kész.
1: És akkor szerinted ez minden településen majd megvalósul?
0: Hát szerintem nagyon rossz, innentől kezdve követendő példa, mondjuk, hogyha veszel egy nagyobb város, például Balassagyarmatot, rengeteg rendelet, rengeteg szabály, rengeteg akármi, ott még jobban el tudsz veszni a kanálisban, úgyhogy követendő példa. Abszolút, úgyhogy innen is gratula nekik.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
2: Megijesztél?
4: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ó, köszi! Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
11: Jön a kihalás. Már megint.
12: Buli!
13: Jöttem, ahogy tudta.
10: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
11: Mi?
14: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
10: Oh! Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
15: Ide erősítés kell.
16: Éjjel nincs.
10: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
17: Toy Story 5 a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
18: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább 2 évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgótarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tiszapárt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
18: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
18: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
2: Nagyot szól.
12: 9 múlt. Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek, mert hogy hát igen, mert azért benne vagyunk a júniusban, ráhagytuk az idusát is, úgyhogy hát simán valaki szabin van, és mondjuk most nyújtózkodik ki az ágyba. Igen, örülünk, hogy ezt így tettétek, kedves hallgatók. Aki pedig dolgozik, az pedig dolgozzon szépen, mert csak úgy lehet. Na, Sanyikám, meg vagy minden remben, szuszantál egyet?
13: Igen, igen, ittam egy kávét, nápolyt elropogtattam, úgyhogy minden rendben. Jöhetnek a megaslágerek, aztán pedig várjuk nagy szeretettel, gondolom a hallgatók is így gondolják, Varga Bíró Tamást, aki hamarosan érkezik.
12: Bizony, addig is jön az óra első megaslágere.

0: Mindjárt jönnek a fél tízes hírek, úgyhogy előtte még itt be kell durrantanunk egy jéghalált. Jó reggel, Varga Bíró Tamás.
1: Jó reggel, tegedések, kedves rádióhallgatóknak, és hát csináljuk meg gyorsan, mert nagyon jönnek a fél tízes hírek. Én már alig várom őket, mindig.
0: Én is. Mindig. Pláne azért is reménykedek benne, hogy azt hallom, amit szeretnék.
1: Igen, és lehet, fél hatkor én már fölkelek, hogy ne késsek le a fél tízes hírekről. Lehet, hogy lekésem a kék halált, de a fél tízes híreket soha. Basszus, soha. Igen. Mert fontos, hogy időben az érkezzen az ember arra a helyre, ahova őt
0: én meghívják. Gyűlölöm, hogyha valaki késik, vagy valamilyen rendezvény,
1: igen,
0: nem pontban, akkor kezdődik.
1: Pontosan.
0: Akkor.
1: Én meg téged gyűlöllek, de ezen így túl tudok lépni.
0: Én ezen nem.
1: Ja? Na, szóval 2006-ban egy Guy Goma nevű ember is időben érkezett a BBC-hez arra az állásinterjúra, amire meghívták őt. Sajnos összetévesztették Guy Keeney újságíróval, aki egy tech szakértő volt, és meg lett hívva a reggeli műsorban. Guy Gomát, aki jelentkezett egy állásra, behívták élőadásba, fönn van a Jatubin, és a tudták kívül rákapcsolták így az élőt. És megkérdezték, hogy hát akkor mit gondol erről meg arról az internetes jogi kérdésről, és a Guy Goma izzadt, rettenet, mutatom, hogy kell írni, jó?
0: Tehát jó, de nem azt keresem, ennek van egy magyar, keresek egy magyar párhuzamot.
1: Tényleg? Igen. Van egy magyar párhuzama? És basszus, gyerekek, ott van, keresétek-e Guy, G-U-Y, Goma, G-O-M-A, mindenki keresse meg, ez az embert a BBC meginterjú volta, pedig ő csak állásinterjúra érkezett. Igen. Amúgy elég idegesen, de a legjobb tudása szerint válaszolt a neki feltett kérdésekre. Meg van egyébként, amit
0: nem,
1: keresem,
0: de
1: hogy húzzam egy kicsit az időt.
0: Emlékszem
1: volt
0: rá.
1: Ilyen?
0: Igen. Ez a,
1: na.
0: Ez a napkeltében.
1: A napkeltében volt?
0: Mikor a verebes, tehát begült, verebes, aztán valami magas vérnyomással kapcsolatos sztorit és fölkonferál.
1: Igen,
0: és
1: beültetett
0: és ott van mellette neki, és akkor mondta neki, vennék, hogy hát velem biztos, hogy nem, mert én nem tudom, hogy mit vagyok, és akkor így, hát az hogy lehet? Keresi ott a papírt, de próbálom megkeresni.
1: És
0: úgy,
1: akkor kiderült, hogy ő is csak igen. Ilyen pilátus volt a saját maga krédójában. Jó van, figyelj, addig azért
0: közben
1: mondom.
0: Közben keresgetek, köszönöm.
1: Közben azért mondom, hogy az 1950-es évektől Kínában az óriás panda diplomácia a következőképpen működik.
0: Óriás panda diplomácia?
1: Van ilyen, igen. Onnan tudod, hogy jóba vagyunk, vagy Kínával, vagy hogy Kína szeretne jóba lenni vele,
0: igen.
1: Hogy Kína ajándékba egy bérelhető óriás pandát küld neked. Komolyan. Ami Kína tulajdonát képezi, és fizetni kell bérleti díjat érte.
0: Az szép.
1: De ez azt bizonyítja, hogy Kína jóban szeretne lenni veled, megjegyzem, a budapesti állatkertben nincs, mondta. Mindegy. Szóval, hogy ez van. Na most, ez egyébként 1984-től van így, és kérem tisztelettel, egyetlen egy kivétel van, hagyjad már azt a izét.
0: Jó, figyelek közben fél szemmel.
1: Nem figyelsz, de mert olyan vagy, mint én, amikor Lilla mesél nekem valamit. És 10 perccel később így mondom, hogy mi? Ke?
0: Próbálom, ke? De nem találni, olyan jó lenne, hogyha be tudnám hozni.
1: Kapcsold már azt a gépet. Jó, inkább beszéljünk az óriás pandákról.
0: De ez jó? Nagyon jó volt.
1: Tényleg óriás panda sztéket. Isteni. Na, szóval, hogy az óriás pandák. És képzeld el, kiderült, hogy megőrülök, már megint azt keresi. Nem, feladom.
0: Igen, de várj, milyen neve? Várjatok már, de ezt meghallgatunk. Nem engedték be.
1: Jó van, meg kell, nem engedték be.
0: De
1: jó.
0: Cím a videónak, itt a kollégának keresjük, hogy ez micsoda.
1: Édes Jézusom.
0: Nem engedték be, nem tudom. Hát ezt meg kell keresnünk, nyugodt
1: jó,
0: várjál.
1: Ezt meg kell keresni, jó.
0: Te is örülnél.
1: Én nagyon örülök neki, csak szétálltok itt a rovatomat, érted? Tehát,
0: ez
1: hogy...
0: Nem az.
1: És
0: nem
1: akkor
0: tudom, mi a pontos neve, gyerekek, várjatok.
1: Mik a hashtagek?
0: Hashtagek, igen.
1: Most vesztettünk el további 10 000 hallgatót.
0: Te imádod a napkeltét.
1: Én persze, ha hol jön viharba? Te sóka? Egyébként én voltam
0: nem
1: a riporter.
0: Nem engedték be az államfőszobát.
1: Én voltam a riporter kerestetékben, csak úgy elmondanám. Én csináltam interjút a Napkeltében, és elmondanám, hogy az első interjút, ami ever a Lenkó Petivel, aki megnyerte a Krimit tudott, zenei szóló kategóriába, a Prímással, a Mihály Gergely Prímás barátommal, én csináltam az első interjút, a Napkeltében.
0: Nem mondom.
1: De mondom.
0: És milyen volt a Napkeltében, dolgozom? Már előhozzuk ezt a témát.
1: Nagyon rossz volt.
0: Nagyon rossz.
1: Éreztem azt a rossz légkört, ami ott sugárzott még a falakból is. És utána a Napkelte logóját azt, talán a logót, meg a kis izé kabala állatkát, azt talán a Hudgeri hozta el onnan. Fogjuk
0: megtalálni mindegy.
1: És akkor én az, jó van, akkor gratulálok. Tehát gyakorlatilag a pandákról szóló híremet ki lehet kukázni az egészbe, mert ti itt szörföztetek közben
0: az elköszönünk, és akkor ki fog így jönni, hogy itt van, tessék.
1: Igen, pontosan, egyébként ez szokott lenni. Amikor valami nagyon vicceset akarsz mutatni, ezek sehol nem találod. És akkor utána elmész oda arra a helyre, ahova még a király is maga jár vécézni,
0: és ott kidobja.
1: És akkor ott rögtön kidobja.
0: Azért már hallja most a YouTube-t,
1: amíg te kidobod,
0: beszél.
1: Addig ő is kidobja, igen. És egyébként a hócipőm tele van, mikor próbálnám feloldani a jözét, a mobiltelefont, és egy kicsit rossz fele nyúlok a kis ujjacskámmal, és kiírja, hogy ne takarja el a beszédhangszórót. Mondom, mi az anyádnak kell neked a beszédhangszóró? Én le is szereltem a beszédhangszórót az enyémre, úgyhogy most már külső hangszórót csatlakoztatok hozzá, hogyha hívnom kell valakit, vagy hívásomat kell fogadnom. Szóval a pandák Kína tulajdonát képezik 1984 óta, bérelni lehet őket, és ha kettőt bérelsz, apa, anya, tudod, fiú, lány, Newt Fader, hogy mondjam még,
0: ha
1: lesz kicsi panda, az is Kína tulajdonát képezi. Ez alól egyedül a mexikói állatkert pandája Xing-Xin a kivétel, mert őt még a 70-es években adták oda, akkor még ez nem volt, úgyhogy a mexikói állatkert pandája Xing-Xin a világon az egyetlen olyan panda, amelyik mexikói.
0: Jó.
1: Illetve amelyik nem kínai.
0: Igen.
1: Ugye? Mert hogyha mondjuk átmegy mondjuk az Egyesült Államokba, ugye? Milyen fura? Tessék, átmegy az Egyesült Államokba. Ez a mexikói panda. Hát illegálisan a Rio Grande-án átmigrál, ugye? És akkor mondjuk a San Diego, nem tudom, hogy milyen állatkert, mondjuk ott, nem tudom, itt
0: delfinek vannak. Új Mexikó, az már az
1: teljesen
0: van.
1: Új Mexikói állatkert pandájával, ugye? Közösségre lép, életkapcsolata lép, mert a pandáknál van egy ilyen szabály, hogy a pandáknál
0: zöld kártya.
1: Nem, a pandáknál a hím, a nőstény, és a kettőjük kapcsolata az a panda család. Van egy ilyen törvény. Ez a kínai panda alaptörvény. És akkor, hogy ez az ő gyerekük, képzeld el, a kis Migri, az is Kína tulajdonát képezi. Képzeld el. De akkor viszont lehet, hogy a Xing-Xin lesz az egyetlen olyan panda, ami amerikai állampolgárságot kap.
0: A zöld kártya.
1: És
0: de akkor
1: kínai.
0: Össze kell jönnie egy...
1: Hát össze kell jönnie, csak ha ez Kína megtudja, akkor megtámadja az USA-t. És akkor kitör a harmadik világháború, amit úgy is fogunk majd nevezni, hogy panda háború.
0: Panda harc. Panda 10 évet jósolnak.
1: 10 évet, és a 10 éven belül ki fog...
0: A panda háború.
1: Basszus, akkor én felveszem ezt a 3%-os vállalkozói kölcsönt. Hát nem kell visszafizetni. Felveszed 20 évre, és akkor tökre jó.
0: Nem, ráverik a fiadra, ez így működik.
1: De ember, mind meghalunk.
0: Oké, de tehát akkor, utána akkor majd a fiad meg a lányok
1: lesz,
0: fogja majd fizetni.
1: De mondom, mind meghalunk.
0: Ja, mind, nem fog
1: az egész
0: mind
1: föld.
0: Meghalni.
1: A csótányok fognak elszaporodni, és 3 millió év múlva itt a te helyeden egy csótány ül, az enyémen is egy csótány ül, szerintem sokak szerint már most egy csótány ül az én helyemen. De hogy
0: ez
1: lesz?
0: Ne ostorozd magad, kérlek!
1: Nem ostorozom, én inkább téged ostoroználok, csak már megint szörfözöl az interneten.
0: Nem nyughatok!
1: Az interneten, ha lenne 10 000 forintom, én beszállnék.
0: Igen,
1: az
0: mint Vágási Feri?
1: Tehát, mint Vágási Feri.
0: Jó.
1: Igen. Jó. Szerintem engedjük el ezt a kis filmecskét, és van egy javaslatom, hogy legközelebb, vagy legközelebb, utáni legközelebb, kezdjük ezzel.
0: Á, az már nem lesz jó, sajnos.
1: Nem lesz jó?
0: Nem, az már.
1: Olyan szépen felépítettem ezt a panda diplomáciás dolgot.
0: Egyébként
1: olyan
0: van
1: gyönyörűen
0: egy
1: megfogalmaztam. Nekem?
0: Megvan!
1: Megvan!
0: Azaz! Várjatok!
1: Jaj, édes Istenem! Én széttépem a papíromat.
0: Ez lesz az? De ez nem biztos, hogy ez lesz az.
1: Széttépem,
0: biztos,
1: kész.
0: Biztos, hogy ez lesz az?
1: Én felmondok, kész. ide már csak az internet kell.
0: Szerintem ez lesz.
1: Olicek Ádám és az AI.
2: A főorvost és a magas vérnyomásról óhajtunk beszélgetni, illetve én kérdezek.
3: Bocsánat, velem egészen biztosan nem, én Latvan Tamás vagyok, nemzetközi jogász.
2: Akkor nekem itten valami teljesen más van beírva. Nagy tisztelettel üdvözlöm ön is, de az én műsorlapomon ön egyáltalán nem szeretne.
1: Ilyen volt a Nap TV egyébként. Ilyen volt.
2: Ez egy nagy baki. És milyen témában, ha szabad
3: kérdezni?
1: Miért hívtuk be önt?
0: Jó, ez Istenem. Egy volt, ha már akkor ezek.
1: Miért hívtuk be önt? Ez azért nagyon szép. Köszöntjük el. Köszöntjük itt, igen.
0: Jó van. Holnap folytatjuk.
1: Alig várom, szíje.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább 2 évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgó-Tarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Tavaly még úgy tűnt, hogy a Kőhányási Berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.
4: Időjárás.
6: Többnyire napos kisé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
5: Közlekedés.
6: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipa.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Ennyi volt már a kedves hallgatók, és hát jó, de izgulunk, mert hogy ez volt a 2499, úgyhogy holnap egy szép kerek lesz. 2500 startmenüt fogunk összehozni holnap, ha persze addig ezt megéljük.
2: Hogy ne ilyen.
1: Szép is lesz ez, szép is lesz ez, igen.
2: Oké. Hát köszönjük a figyelmet, maradjatok továbbra is a Megafonnal, hamarosan jönnek a hírek, aztán érkezik Reni, vele a kirakat, mi pedig akkor tényleg holnap a 2500. adással érkezünk 6 óra után egy picivel, és már az üzenet ne enged, hogy a világ zaja elnyomja a belső hangodat. Mi se engedjük, hogy elnyomja a hangunkat, senkinek nem engedjük, mert...
1: A közlekedés zaja ne nyomja el a Megafon belső hangját. Igen.
2: Hát ne, egyébként
1: igen. Na, jó van, köszi Sanyika, és akkor jövünk holnap reggel a szokott időben. Nagy taps mindenkinek, szervusztok!
2: Muszi, szép napot, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Reklám.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.

0: Tudom, mit teszel idén nyáron.
1: Ne paráztasd már, Béla!
0: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete baleset veszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Lángra kapott a felhalmozott hulladék egy lakatlanháznál Nógrád Szakálban, a Rózsadombúton. A tűz 50 négyzetméternyi területet érintett. A tüzet a felhalmozott hulladék okozta, tájékoztatott a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton hozzátette, az esethez a balassagyarmati hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral oltották el a tüzet. Mint megtudtuk, a tűzesettel összefüggésben személyi sérülés nem történt. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A Szolnoki Járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható, feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki G.D. Vance, amerikai alelnök hétfőn a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést. Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öbölmenti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja a nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére, fogalmazott.
3: Időjárás.
5: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
5: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.
6: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, és úgy néz ki, hogy a héten megérkezik az igazi nyár, hiszen a hét második felében már jön a hőség, 35-36 fokot is mérhetünk, sokan nem szeretik ezt a nagy meleget, viszont vannak, akik már ezt várják, hiszen június közepe van. Szóval ennyit az időjárásról, most pedig kezdjük egy jó kis dallal, tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

receptrovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban, benne pedig egy fűszeres amerikai paradicsomos húsleves receptje. Nézzük a hozzávalókat. 2 evőkanál őrölt kemény, 1 evőkanál cayenne bors, 1 teáskanál füstölt paprika, 1 teáskanál só, 1 teáskanál bors, 1 kávéskanál fokhagymapor, 1 kávéskanál vörös hagymapor, és szintén 1 kávéskanál oregano. Ez lesz a fűszerkeverékünk, a leveshez pedig szükségünk lesz 45 dekat darált marhahúsra, 5 deci alaplére, 3 gereszt fokhagymára, 2 evőkanál takó fűszerkeverékre, 1 doboz vörös babkonzervre, 1 doboz kukoricakonzervre, 1 doboz hámozott paradicsomkonzervre, 1 hagymára, 1 evőkanál olívaolajra és 1 kaliforniai paprikára. Állítsuk össze a fűszerkeverékünket, egy lábasban hevítsük fel az olajat, adjuk hozzá a felkockázott hagymát, paprikát és darált húst, és együtt kevergessük addig, amíg a hús barnára pirul. Ha túl sok zsírt ereszt, akkor kanállal szedjük le róla. Amikor megsült a hús, adjuk hozzá az úzott fokhagymát és a fűszerkeveréket, és így kevergessük egy percig. Keverjük bele a lecsepegtetett bab és kukorica konzervet, öntsük fel a paradicsommal és az alaplével, és fél óra alatt kislángon főzzük össze. Ha szükséges, akkor ízesíthetjük még közben sóval, borssal vagy fűszerkeverékkel. Tálalhatjuk reszelt sajttal, friss petrezselyemmel, vagy akár felszeletelt avokádóval is. Ez volt a nagyon finom fűszeres amerikai paradicsomos húsleves.

legnagyobb slágerein nálunk szólnak a Megafonban, kedves Justinok, Ajtonyok, Justinák. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, illetve sok boldogságot mindazoknak, akik június 16-án születtek. A Justin a latin eredetű Justinus név rövidülése, a Justus továbbképzett alakja. Az Ajtony török eredetű régi magyar név aranyat jelent. A Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelentése pedig igazságos. A következő sláger szóljon a mai ünnepelteknek.

A mágos slágerek között menő ajánló a kirakatban. Mit érdemes ma evédelni? Balassa gyarmaton a Schweik vendéglőben, már is mondom. A mai ajánlat minestrone leves, csontleves, zöld borsó főzelék pagdajtal, holstein szelet jázmér rizssel és savanyúsággal. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat tavaszi karfiolos zöldségleves, tyúkhúsleves, spenótos galuska csirkehússal, sajtmártással és friss salátával, főtt sertés karaj tormamártással és házi knédlivel, túros tészta sült szalonnával vagy lekvárral, grillezett füstölt sajt amerikai burgonyával és áfonya lekvárral, illetve rántott sertés karaj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
2: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
7: A szolnoki járásbíróság egy év, végrehajtásban három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetése ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték.

0: közzétette. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Megvan az őszi, téli, tavaszi és érettségi szünet pontos rendje. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal, derül ki a Magyar Közlöny friss számából. De nem mindenkinek. Középfokú iskolákban április 30-a, a két év folyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-a a befejezés. A tanév a diákok hangja témanappal indul majd szeptemberben. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a. A kompetencia mérések számát és az érintett évfolyamokat jelentősen csökkentik, egyszerűsítve ezzel a mérési rendszert. A tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi 6-ról 5 napra csökken, melyeket nevelőtestületi döntés alapján lehet felhasználni pedagógiai célokra. Szlovákiában már a szőlőültetvények 75%-át kell lezárlat alá helyezni az aranyszínű sárgaság miatt. Június 9-éig 112 hektáron teljesen kiirtották a szőlőt, és további 75 ezer tőkét kellett kivágni. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabócák kapcsán már képzik az érintetteket, és értesítették a gazdálkodókat a permetezés szükségességéről. Németországban a népesség előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét, mivel az idősebb generációkat kevesebb fiatal adományozó váltja fel, közölte a Német Vöröskereszt. A kihívás részben a demográfiai változások miatt van, mivel korábban a II. Világháborút követő időszak gyorsan növekvő népesség növekedésének generációja tette ki a véradók nagy részét, és sokan közülük rendszeresen adtak vért. Bár Németország már nem szab felső korhatárt a véradásra, sok idősebb véradó fokozatosan kilép a donorok köréből az életkorral járó egészségügyi problémák miatt.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos, kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

A meg a slágerek között horoszkóp rovat a kirakatban, kezdjük a kossal. Nem kellene minden összezörrenésnek nagy jelentőséget tulajdonítania. A legjobb házasságban is előfordulnak veszekedések. A lényeg nem itt van, hanem az érzelmekben. Kedves Bika, nehéz most hosszú távra terveznie, mert a váratlan események akár még a napi terveit is feldönthetik. Különösen igaz lehet éppen a mai napjára. Kedves ikrek, a Vénusz ma a születési órával találkozik, azaz találkozik a szerelemmel, úgy is mondhatnánk, hogy teljes fényfürdőt vesz a lelket, bár ezt lehet, hogy elsőre meg sem érzi, hiszen talán a tudattalan lelki szinteken indulnak el még csak a folyamatok. Kedves rák, ha valami önnek nagyon újszerű, ne vegye a lelkére, ha valaki kioktatja ezen a téren. Ahogy mondani szokás, más kárából tanul az okos. Ne akarjon magának rosszat, hallgassa meg az okos érvelést. Ami az oroszlánt illeti, ha bár fogytán vannak az energiái, a mai napon kifejezetten kötelességtudónak, kitartónak és elszántnak mutatkozik, a munkahelyén is valamilyen fordulat állhat be. Kedves szűz, különösen nehéznek érzi mostanában a helyzetét, amely egyre kevésbé engedi meg önnek, hogy hezitáljon, avagy filozófiai eszmefuttatásokat végezzen a komoly döntések előtt. Így vagy úgy, ma is le kell tennie a boksát valami mellett vagy ellen. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, most pedig zene.

hírakad benne horoszkóp rovat, folytatjuk tovább a mérleggel, ideje lenne ki is mondania azokat a családi problémákat, gondokat, amelyeket eddig jó mélyen magában tartott. Amit túl sokan hallgat el, az egyszerűen felemésztheti önt a végén. Kedves Skorpió, pénzügyi téren várhat nagy változásokat. Az új kezdet nem lesz könnyű, de megéri változtatnia. Ami a nyilast illeti, tüzes természet, és általában nagyon energikus is, a szokásosnál is fontosabbá válnak az illúziói és a reményei. Kedves Baka, terveit illetően mindaddig sötéten lát ma, amíg valaki nem biztosítja arról, hogy pénzügyi támogatást is kaphat, ennek azonban önnek kell utána járnia. Ami a vízöntőt illeti, igen nagy nyomást nehezedik ma a munkahelyén rá, viszont volna ma arra is módja, hogy ennek végre megkérje az ellenértékét is, a mai napon komoly tárgyalásra kerülhet sor a főnökkel. Végül pedig a halak, úgy érzi, hogy a barátai inkább korlátozzák önt, és nem segítik abban, hogy kibontakozhasson, vagy hogy megmutathassa, mit tud. Most valóban jogos, hogy háttérbe szorítják, talán ön nem látja, de nincs még felkészülve arra, amire igazán hivatott. Egy barátja ma felnyithatja a szemét erre vonatkozólag. Ez volt a napi horoszkóp, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

klasszikus slágerek között menü ajánló a kirakatban, mit érdemes ma evédelni Balas a gyarmaton a Schweik vendéglőben, már is mondom, a mai ajánlat minestrone leves, csontleves, zöld borsó főzelék fagdaltal, Holstein szelet jázmér rizssel és savanyúsággal. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat tavaszi karfiolos zöldségleves, tyúkhúsleves, spenótos galuska csirkehússal, sajtmártással és friss salátával, főtt sertés karaj tormamártással és házi knédlivel, túros tészta sült szalonnával vagy lekvárral, grillezett füstölt sajt amerikai burgonyával és áfonya lekvárral, illetve rántott sertés karaj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ez a dal sorsfordító volt.
5: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
6: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
7: Életem legjobb száma a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Dél van.
2: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. június 16-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgótarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Kárpáti Kelemen Katalin váci önkormányzati képviselőt hallják.
11: A Váci Deák Várjóvodáknak a Diófa utcai tagintézménnyel kapcsolatban lenne kérdésem, ennek a műszaki állapotával. Korábban a körzet képviselője Tóth Váradi Bence is érdeklődött az érintésvédelmi problémával kapcsolatban. Ezzel én is szeretném kérdezni, hogy hol áll az ügy, de ami még fontosabb, tanap volt egy egyeztető megbeszélésünk a óvoda vezetőkkel. nagyon értékes és hasznos találkozó volt. Ugyanakkor kitértünk a problémákba, és igen, húsba vágó most a Diófa utcai tagintézményt érintő kémény és tetőszerkezeti probléma. Igazgató asszony eljutotta hozzám az előzményeket, hogy ez már tavaly óta húzódik decemberétől, hogy a kémény és a tetőszerkezetnek az állapota igen balesetveszélyes, sőt, életveszélyes is. A levegőből egyértelműen ezt tűrthető, hogy az érintett szakemberek is már jelezték, hogy mielőbbi beavatkozást tartanak szükségesnek. Azért egy óvodai intézményről van szó, ahol kisgyermekek is tartózkodnak, illetve figyelnünk kell az ott dolgozó biztonságát is.
9: Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselőt hallják.
0: Néhány perccel ezelőtt sikerült olyan döntést hozni, amely a képviselőtársaink javaslata alapján pontosan azt a 1,6 milliárdos szolidaritási adó megszüntetésére vonatkozó kérelmet terjesztette volna elő a kormányhoz, ezt szüntessék meg. Úgy tűnik, hogy az előző kormánynak önök nem szívesen fizettek, és ugye folyamatos panaszokat hallottunk. Ennek az új kormányzatnak, amely mellett lobbizott meg, nagyon szívesen a város meg fogja fizetni ezt az 1,6 milliárdot, mert hogy önök leszavazták pontosan azt, amit képviselőtársunk úgy gondolom az egész város érdekében terjesztett elő. Tehát egészen nonsens, és nem is értem, hogy lehet ennyire következetlenül. De hát nyilván majd önök a választók felé, váciak felé ezt megmagyarázzák, hogy miért akarunk továbbra is ennyi pénzt fizetni az aktuális kormánynak.
9: Tavaly még úgy tűnt, hogy a Kőhányási Berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Kovács István Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó tornát. A hétvégi eseményt a néhai sportolók Kuli emlékére szervezték, akit a városban sokan kiváló sportemberként ismertek, tisztelték és szerették. Kuli az ország több klubjában is játszott, az emlékverseny résztvevői között is több olyan egyesület jelent meg, akiknél megfordult élete során. Az eseményt a balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte, a döntőben 4-0-ra verte meg a Luka Nénye együttesét.
10: Időjárás.
9: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
10: Közlekedés.
9: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
13: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek.

idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, kedves Justinok, Ajtonyok, Justinák. Nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, illetve sok boldogságot mindazoknak, akik június 16-án születtek. A Justin a latin eredetű Justinus név rövidülése, a Justus továbbképzett alakja. Az Ajtony török eredetű régi magyar név aranyat jelent. A Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelentése pedig igazságos. A következő sláger szóljon a mai ünnepelteknek.

hírakat a műsor, amiben minden benne van. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, filmajánlóval megyünk tovább. Benne pedig egy magyar életrajzi dráma, Mihály Juli és Sütő András főszereplésével, ez a Reménytelenül, József Attila pszichoanalízise. Gyömrői Edit, a fiatal pszichoanalitikus, egy különlegesen nehéz pacienssel kerül szembe József Attila személyében. A költő állandó rossz kedélyállapotban van, és erős gyomorpanaszoktól szenved. A karrierje hajnalán járó analitikus nő bizonyítani akar, hogy József Attila kiszámíthatatlan és olykor félelmetesen tolakodó jelleme ellenére is képes meggyógyítani őt, ám nem számol a költő egyre mélyülő romantikus érzéseivel. Mihály Juli és Sütő András a főszereplője ennek a filmnek, érdemes megnézni, Reménytelenül, avagy József Attila pszichoanalízise.

0: a képlet.
1: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
6: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
9: Megijesztél?
10: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Tudom, mit teszel idén nyáron.
13: Parasztas már, Béla!
12: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
14: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
15: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Ó, köszi, köszi!
16: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
17: Jön a kihalás, már megint!
18: Uli! Jöttem, ahogy tudta.
13: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
18: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
13: Oh! Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
19: Ide erősítés kell.
20: Ilyen nincs.
13: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
21: Toy Story 5 a mozikban.
22: Reklámot hallottak.
23: Társadalmi célú hirdetés.
24: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
22: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
25: 13 óra van.
22: Itt a Megafon.
25: A mikrofonnál Györfi Betta.
26: Hírek.
0: Bác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente. Most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán báci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Bác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. A balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte a Kovács István Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó tornát. A hétvégi eseményt a néhai sportolók Kuli emlékére szervezték, akit a városban sokan kiváló sportemberként ismertek, tisztelték és szerették. Kuli az ország több klubjában is játszott, az emlékverseny résztvevői között is több olyan egyesület jelent meg, akiknél megfordult élete során. Az eseményt a balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte, a döntőben 4-0-ra verte meg a Luka Nénye együttesét. Megvan az őszi, téli, tavaszi és érettségi szünet pontos rendje. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal, derül ki a Magyar Közlöny friss számából. De nem mindenkinek. Középfokú iskolákban április 30-a, a 2 évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-a a befejezés. A tanév a diákok hangja témanappal indul majd szeptemberben. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a. A kompetencia mérések számát és az érintett évfolyamokat jelentősen csökkentik, egyszerűsítve ezzel a mérési rendszert. A tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi 6-ról 5 napra csökken, melyeket nevelőtestületi döntés alapján lehet felhasználni pedagógiai célokra. Átfogó laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a forró levegős sütők, azaz az airfryerek energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára, közölte a hatóság. A közlemény szerint a program célja annak feltárása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható airfryer készülékek megfelelnek-e az Európai Uniós környezettudatos tervezési, azaz ecodesign előírásoknak. Kiemelten fogják vizsgálni a készenlét és kikapcsolt állapotban jelentkező energiafogyasztást. A kormányhivatalok által végrehajtott mintavételezés országszerte nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik, így a vizsgálat az elérhető termékek széles körét érinti. Németországban a népesség előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét, mivel az idősebb generációkat kevesebb fiatal adományozó váltja fel, közölte a Német Vöröskereszt. A kihívás részben a demográfiai változások miatt van, mivel korábban a II. Világháborút követő időszak gyorsan növekvő népesség növekedésének generációja tette ki a véradók nagy részét, és sokan közülük rendszeresen adtak vért. Bár Németország már nem szab felső korhatárt a véradásra, sok idősebb véradó fokozatosan kilép a donorok köréből az életkorral járó egészségügyi problémák miatt. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Sherry Seaborn, 2 kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, még Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy 3. gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos, kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
26: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
27: Megafon.
25: Nagyot szól.
1: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

0: ez is.
1: És ez is Megafon.
0: Nagyot szól.

0: hét.
1: Könyvajánló rovat a kirakatban, benne pedig Pápa Gyöngyvér könyve Gerinc Jóga, gyakoroljunk, a többi jön magától. Nem csupán azért jogázunk, hogy nyújtsunk a jóga matracon, hanem hogy egy jobb és teljesebb életet éljünk. A jóga gyakorlása messze túlmutat a jóga szűnyek határain, és számos területen támogat minket a mindennapi élet kihívásaiban. Javul a mozgásunk minősége, fejlődik a testtudatunk, szabadabbá válik a légzésünk, és megtanulunk bánni a hétköznapok okozta stressz helyzetekkel. A Gerinc jóga különösen értékes, mert nem csupán egy jóga irányzatot képvisel, hanem egy újfajta szemléletmódot is, amely ötvözi a jóga hagyományait a modern tudomány legfrissebb eredményeivel. Érdemes beszerezni ezt a jó kis könyvet, Gerinc jóga, gyakorolj, a többi jön magától, Pápa Gyöngyvértől.

minden idők legnagyobb slágerei között Madách Mózis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Ma Balassa a gyarmaton, 2 órától megnézhetik a Birka krimit, szintén 2-től Mohács Világok harca egy dokumentumfilm. 3:30-kor a Varázslatos titokfát vetítik, 4:30-től 5:30-tól és 8:00-tól a Leleplezés napja. Horrorra akadva 4:00-től és 8:00-tól. Michael, valamint a Miket nem beszélek című dráma 4:00-tól lesz. Mandalori és Grogu 3:45-tól 3D-ben. Sacré-Cœur, a Szent Szív, Csodálatos hatalma egy dokumentumfilm 6:00-tól. Backrooms, hátsó szobák 7:30-től. Este 8:00-kor lesz még 2 film, az Ádám almái és a Szürke zóna. Kellemes szórakozást kívánok a mozifilmekhez.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraikszer balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: A szolnoki járásbíróság egy év, végrehajtásban három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetése ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testkísértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltították minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Megvan az őszi, téli, tavaszi és érettségi szünet pontos rendje. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal, derül ki a Magyar Közlöny friss számából. De nem mindenkinek. Középfokú iskolákban április 30-a, a két év folyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-a a befejezés. A tanév a diákok hangja témanappal indul majd szeptemberben. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a. A kompetencia mérések számát és az érintett évfolyamokat jelentősen csökkentik, egyszerűsítve ezzel a mérési rendszert. A tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi 6-ról 5 napra csökken, melyeket nevelőtestületi döntés alapján lehet felhasználni pedagógiai célokra. Szlovákiában már a szőlőültetvények 75%-át kellett zárlat alá helyezni az aranyszínű sárgaság miatt. Június 9-éig 112 hektáron teljesen kiirtották a szőlőt, és további 75 ezer tőkét kellett kivágni. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabócák kapcsán már képzik az érintetteket, és értesítették a gazdálkodókat a permetezés szükségességéről. Németországban a népesség előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét, mivel az idősebb generációkat kevesebb fiatal adományozó váltja fel, közölte a Német Vöröskereszt. A kihívás részben a demográfiai változások miatt van, mivel korábban a II. Világháborút követő időszak gyorsan növekvő népesség növekedésének generációja tette ki a véradók nagy részét, és sokan közülük rendszeresen adtak vért. Bár Németország már nem szab felső korhatárt a véradásra, sok idősebb véradó fokozatosan kilép a donorok köréből az életkorral járó egészségügyi problémák miatt.
8: Időjárás.
7: Többnyire napos, kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Út Technika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
7: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
9: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, 2 után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

Életmódrovattal folytatjuk a kirakatot, benne pedig a hátfájástól lesz szó, hiszen amikor fájni kezd a hátunk, először csak tűrünk és bizakodunk, hogy a fájdalom hamarosan a múlté lesz, majd elmegyünk kivizsgálásokra, és a kezelés keretében gyógyszereket fogyasztunk a fájdalom csillapítására. Ha olyan háttal kapcsolatos problémánk van, amely az orvos szerint is el fog múlni, akkor nyugodtan kipróbálhatunk olyan természetes gyógymódokat, amelyek vannak olyan hatékonyak, mint egyesvényköteles gyógyszerek. Vannak olyan gyógynövények, amelyek nagyon hatékonyak lehetnek a hátfájdalom csillapításában. Ezek a gyógynövények nem csak fájdalmat csillapítanak, hanem a fájdalom kiváltóját, azaz a gyulladást szüntetik meg. Milyen gyógynövényeket használhatunk az enyhítésére, ilyen például a fűzfakéreg, amely enyhíti az akut hátfájdalmat, illetve csökkenti az ízületi gyulladásból és az oszteoartritisből eredő fájdalmat. A csili paprika gazdag forrása egy kapszaicin nevű vegyületnek, amely izomfájdalmat és gyulladást is csökkent. A kurkuma szintén nagyon hatékony az ízületi és a hátfájdalom enyhítésében, valamint a borsmenta olaj a fájdalom érzékelést is csökkenti. Hamarosan folytatjuk mai témánkat, előtte zene.

A megaslágerek között folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat, benne pedig a hátfájásról van szó. A meleg és hideg terápia azt jelenti, hogy hideget vagy meleget alkalmazunk a fájdalom enyhítésére és a gyógyítás elősegítésére. A hőterápia nagyon hatékony a fájdalom csillapításában, mégpedig a feszült izmok ellazításával, a véráramlás elősegítésével, illetve azzal, hogy tápanyagot szállít a szövetekhez és a sejtekhez. A hideg terápia az izomsérüléssel járó gyulladást csökkenti, illetve nagyon hatékony a duzzanat csökkentésében is. A terápia hatására az erek összehúzódnak, és így segíthet minimalizálni a szövetek károsodását. A meleg és hideg terápia is alkalmas lehet a hátfájás enyhítésére, a fájdalom okától és jellegétől függően. Végül pedig azt gondolnánk, hogy fájdalom esetén a mozgással csak ártunk magunknak, de ez nem így van. A mozgásterápia, azaz a testmozgás segít a mobilitás, az erő és az állóképesség kialakításában és fenntartásában. A mozgásterápia a mozgástartományt is javítja. Természetesen kérjük ki kezelő orvosunk javaslatát a mozgás előtt.

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a Kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a dal sorsfordító volt.
7: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
8: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
9: Életem legjobb száma a moziban.
3: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltése követő napon bocsátható, feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán számolt be a történtekről. A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a meztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben. A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival kétkerekűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége Cherry Stevon két kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
13: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
13: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
13: Időjárás.
12: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
13: Közlekedés.
12: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Utazzunk egy picit gondolatban a mai nagyvilág rovatban, a kirakatban. Rómában járunk az Angyalvárnál. Az impozáns Angyalvár a Vatikán kapujában trónol a Tiberis túloldalán. A várhoz vezető út Róma egyik legszebb hídján, az Angyalok hídján vezet át, amelyet Szent Péter, Szent Pál és 10 angyal szobrai szegélyeznek. Az Angyalvár eredetileg Hadrianus császár síremlékének épült 135 és 139 között, majd sokáig a császárok temetkező helye volt. A vár eredetileg különböző császárok mauzóleumaként szolgált, később pedig börtönként, és különböző pápák menedékhelyeként szolgált. Az Angyalvár nevet az 590-ben pusztító pestis járvány idején kapta. A legenda szerint egy alkalommal Első Gergely pápa a vár tetején meglátta Szent Mihály arkangyalt, amint a büntetés kardját visszahelyezi hüvelyébe, ezzel jelezte a járvány végét. 1925-ben nemzeti múzeum lett, amely ma a város egyik leglátványosabb múzeuma. A felső részéről pedig lenyűgöző kilátás nyílik. Egészen a Vatikánig érdemes megnézni, hogyha ott járnak, hamarosan folytatjuk a napi nagyvilág rovatunkat, de előtte zene. You know, tonight.

Utazunk tovább gondolatban a megaslágerek között. Milánóban járunk, Lombardia és egész Olaszország egyik leghíresebb látnivalója, a Milánói Dóm. Ez az ikonikus műemlék egészen a 14. század második feléig nyúlik vissza, és történelmi tárgyak, illetve műalkotások hatalmas gyűjteményét tartalmazza. A Dómot 1396-ban kezdték el építeni, 1418-ban 5. Márton pápa szentelte fel az épülő templom főoltárát. A Dóm az itáliai gótika jelképes műemléke, a tornyokon kívül 2000 szobor díszíti. Az itt található számos festmény többnyire a 15. és 16. századból származik. A Dóm tetejére is fel lehet menni, ahonnan felejthetetlen panoráma nyílik a városra, hogyha Milánóban járnak, akkor semmiféleképpen se hagyják ki ezt a csodálatos Dómot.

0: Megafon az éterben, Megafon az interneten is. Tartsanak velem holnap is, a kirakatta a Rédeiren itt hallották. Nagyon szép napot kívánok önöknek a továbbiakban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Tudom, mit teszel idén nyáron.
8: Parasztasd már, Béla!
7: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ó, köszi!
11: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
12: Jön a kihalás, már megint!
13: Buri! Jöttem, ahogy tudta.
14: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
15: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
16: Oh!
14: Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
17: Itt erősítés kell.
18: Ilyen nincs.
19: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szemen nagy!
20: Toy Story 5 a muzikban.
21: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
22: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
21: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 16 óra van.
21: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
23: Hírek.
0: A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez. Hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Lángra kapott a felhalmozott hulladék egy lakatlanháznál Nógrád Szakálban, a Rózsadomb úton. A tűz 50 négyzetméternyi területet érintett. A tüzet a felhalmozott hulladék okozta, tájékoztatott a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton hozzátette, az esethez a balassagyarmati hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral oltották el a tüzet. Mint megtudtuk, a tűzesettel összefüggésben személyi sérülés nem történt. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A Szolnoki Járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható, feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki G.D. Vance, amerikai alelnök hétfőn a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést. Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öbölmenti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja a nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére, fogalmazott.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos kissé felhős idő várható, melegszik a levegő, ma már 25-27 fokot is mérhetünk.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
16: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
23: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
24: mega jó hangulatban.
25: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgótarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tiszapárt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.
0: Közlekedés.
1: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
0: Nagyot

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ez a dal sorsfordító volt.
11: Ez az én dalom. Én írtam. De hát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
12: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
13: Életem legjobb száma a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
17: 17 óra van.
14: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgó-Tarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni. Most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tiszapárt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.
2: Közlekedés.
18: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáj utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipak.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
17: mega jó hangulatban.
19: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 16-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
3: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap. A nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban. A Nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják. Továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezik. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgó-Tarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete baleset veszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Kárpáti Kelemen Katalin váci önkormányzati képviselőt hallják.
4: A Váci Deákváriumodáknak a Diófa utcai tagintézménnyel kapcsolatban lenne kérdésem, ennek a műszaki állapotával. Korábban a körzet képviselője Tóth Váradi Bence is érdeklődött az érintésvédelmi problémával kapcsolatban. Ezzel én is szeretném kérdezni, hogy hol áll az ügy, de ami még fontosabb, tanap volt egy egyeztető megbeszélésünk a vodavezetőkkel. Nagyon értékes és hasznos találkozó volt. Ugyanakkor kitértünk a problémákba, és igen, húsba vágó most a Diófa utcai tagintézményt érintő kémény és tetőszerkezeti probléma. Igazgató asszony eljutotta hozzám a előzményeket, hogy ez már tavaly óta húzódik decemberétől, hogy a kémény és a tetőszerkezetnek az állapota igen balesetveszélyes, sőt, életveszélyes is. A levegőből egyértelműen lesz tűrthető, hogy az érintett szakemberek is már jelezték, hogy mielőbbi beavatkozást tartanak szükségesnek. Azért egy óvodai intézményről van szó, ahol kisgyermekek is tartózkodnak, illetve figyelnünk kell az ott dolgozó biztonságát is.
3: Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente, most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselőt hallják.
5: Néhány perccel ezelőtt sikerült olyan döntést hozni, amely a képviselőtársaink javaslata alapján pontosan azt a 1,6 milliárdos szolidarási adó megszüntetésére vonatkozó kérelmet terjesztette volna elő a kormányhoz, ezt szüntessék meg. Úgy tűnik, hogy az előző kormánynak önök nem szívesen fizettek, és ugye folyamatos panaszokat hallottunk. Ennek az új kormányzatok, amely mellett lobbizott meg, nagyon szívesen a város meg fogja fizetni ezt az 1,6 milliárdot, mert hogy önök leszavazták pontosan azt, amit képviselőtársunk úgy gondolom az egész város érdekében terjesztett elő. Tehát egészen nonsens, és nem is értem, hogy hogy lehet ennyire következetlenül. De hát nyilván majd önök a választók felé, válaszok felé ezt megmagyarázzák, hogy miért akarunk továbbra is ennyi pénzt fizetni az aktuális kormánynak.
3: Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte a Kovács István Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó tornát. A hétvégi eseményt a néhai sportolók Kuli emlékére szervezték, akit a városban sokan kiváló sportemberként ismertek, tisztelték és szerették. Kuli az ország több klubjában is játszott, az emlékverseny résztvevői között is több olyan egyesület jelent meg, akiknél megfordult élete során. Az eseményt a balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte, a döntőben 4-0-ra verte meg a Luka Nénye együttesét.
0: Közlekedés.
3: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ó, köszi!
4: Hello, Vici Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
5: Jön a kihalás, már megint.
6: Buri!
7: Jöttem, ahogy tudtam.
3: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
5: Mi?
8: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
3: Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
9: Ide erősítés kell.
10: Éjjel nincs.
3: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szemen adj!
11: Toy Story 5 a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente. Most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Kovács István Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó tornát. A hétvégi eseményt a néhai sportolók Kuli emlékére szervezték, akit a városban sokan kiváló sportemberként ismertek, tisztelték és szerették. Kuli az ország több klubjában is játszott, az emlékverseny résztvevői között is több olyan egyesület jelent meg, akiknél megfordult élete során. Az eseményt a balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte, a döntőben 4-0-ra verte meg a Luka Nénye együttesét. Megvan az őszi, téli, tavaszi és érettségi szünet pontos rendje. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal, derül ki a Magyar Közlöny friss számából. De nem mindenkinek. Középfokú iskolákban április 30-a, a 2 évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-a a befejezés. A tanév a diákok hangja témanappal indul majd szeptemberben. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a. A kompetencia mérések számát és az érintett évfolyamokat jelentősen csökkentik, egyszerűsítve ezzel a mérési rendszert. A tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi 6-ról 5 napra csökken, melyeket nevelőtestületi döntés alapján lehet felhasználni pedagógiai célokra. Átfogó laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a forró levegős sütők, azaz az airfryerek energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára, közölte a hatóság. A közlemény szerint a program célja annak feltárása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható airfryer készülékek megfelelnek-e az Európai Uniós környezettudatos tervezési, azaz ecodesign előírásoknak. Kiemelten fogják vizsgálni a készenlét és kikapcsolt állapotban jelentkező energiafogyasztást. A kormányhivatalok által végrehajtott mintavételezés országszerte nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik, így a vizsgálat az elérhető termékek széles körét érinti. Németországban a népesség előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét, mivel az idősebb generációkat kevesebb fiatal adományozó váltja fel, közölte a Német Vöröskereszt. A kihívás részben a demográfiai változások miatt van, mivel korábban a második világháborút követő időszak gyorsan növekvő népesség növekedésének generációja tette ki a véradók nagy részét, és sokan közülük rendszeresen adtak vért. Bár Németország már nem szab felső korhatárt a véradásra, sok idősebb véradó fokozatosan kilép a donorok köréből az életkorral járó egészségügyi problémák miatt. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Sherry Seaborn, két kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
6: Közlekedés.
14: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
7: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

Forgass a brigádon, mikor az este jön. Üvött a farkasok a hegytetőn. A bugi már a lábam van megint. Fogadjunk egy reggelre, elhagyom a Jackie-m. Köszönök a sötétből, hello-ka. Fél szemmel bámulok a telomra. Meg a nőre, a

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Lángra kapott a felhalmozott hulladék egy lakatlanháznál Nógrád Szakálban, a Rózsadombúton. A tűz 50 négyzetméternyi területet érintett. A tüzet a felhalmozott hulladék okozta, tájékoztatott a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kapás Márton hozzátette, az esethez a balassagyarmati hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral oltották el a tüzet. Mint megtudtuk, a tűzesettel összefüggésben személyi sérülés nem történt. Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A Szolnoki Járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható, feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki G.D. Vance, amerikai alelnök hétfőn a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést. Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öbölmenti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja a nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére, fogalmazott.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karateoktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható, feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Megvan az őszi, téli, tavaszi és érettségi szünet pontos rendje. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal, derül ki a Magyar Közlöny friss számából. De nem mindenkinek. Középfokú iskolákban április 30-a, a 2 évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-a a befejezés. A tanév a diákok hangja témanappal indul majd szeptemberben. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a. A kompetencia mérések számát és az érintett évfolyamokat jelentősen csökkentik, egyszerűsítve ezzel a mérési rendszer. A tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi 6-ról 5 napra csökken, melyeket nevelőtestületi döntés alapján lehet felhasználni pedagógiai célokra. Szlovákiában már a szőlőültetvények 75%-át kellett zárlat alá helyezni az aranyszínű sárgaság miatt. Június 9-éig 112 hektáron teljesen kiirtották a szőlőt, és további 75 ezer tőkét kellett kivágni. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabócák kapcsán már képzik az érintetteket, és értesítették a gazdálkodókat a permetezés szükségességéről. Németországban a népesség előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét, mivel az idősebb generációkat kevesebb fiatal adományozó váltja fel, közölte a Német Vöröskereszt. A kihívás részben a demográfiai változások miatt van, mivel korábban a II. Világháborút követő időszak gyorsan növekvő népesség növekedésének generációja tette ki a véradók nagy részét, és sokan közülük rendszeresen adtak vért. Bár Németország már nem szab felső korhatárt a véradásra, sok idősebb véradó fokozatosan kilép a donorok köréből az életkorral járó egészségügyi problémák miatt.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 16-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Júliustól megszűnik a Nógrád megyei hírlap, a nyomtatott újságot többé nem adják ki. A MediaWorks ZRT közleménye szerint portfólió átalakítás történik a kiadóban, a nógrádi napilapon kívül a hevesi verziót is leállítják, továbbá a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatását is befejezi. A társaság közölte, már mától eltűnik a kínálatból a Bors című bulvárújság is. Mindegyik kiadvány mostantól csak digitálisan lesz elérhető. A Nógrád megyei hírlap évek óta rendkívül alacsony példányszámmal jelent meg, előfizetői köre legalább két évtizede a megyei lapok között a legkisebb volt, eladott példányszámai is hasonlóan alakultak. Az újság helyi oldalainak szerkesztése eddig Salgótarjánban történt, az iroda működésével kapcsolatban egyelőre nem döntött a MediaWorks. A Váci Diófa utcai óvoda kéménye és tetőszerkezete balesetveszélyes, amelyről már tavaly óta tud az önkormányzat, de mégsem tett semmit annak érdekében, hogy megelőzze a bajt. Erről beszélt az egyik városi képviselő. Kárpáti Kelemen Katalin részletezte, az óvoda vezetőjének jelzése és a szakemberek véleménye alapján is beavatkozás szükséges. De a probléma felderítésén túl szerinte nem történt semmi, azonban a veszély továbbra is fennáll. Jelezte, a gyerekeken kívül az óvodában dolgozók is ugyanolyan balesetveszéllyel kell szembenézzenek, amíg a tetőt és a kéményt nem javítják ki. Kárpáti Kelemen Katalin az önkormányzat ülésén kérdést intézett a városvezetéshez, hozzáfűzve, hogy 5 hetes leállás következik az óvodában, vagyis a nyár zavartalanul alkalmas arra, hogy ezeket a gondokat elhárítsák. Matkovics Ilona polgármester nem reagált az elhangzottakra, csak annyit közölt, hogy írásban fog választ kapni a képviselő a kérdésekre. Kárpáti Kelemen Katalin váci önkormányzati képviselőt hallják.
5: A Váci Deák Várjóvodáknak a Diófa utcai tagintézménnyel kapcsolatban lenne kérdésem, ennek a műszaki állapotával. Korábban a körzet képviselője Tóth Váradi Bence is érdeklődött az érintésvédelmi problémával kapcsolatban. Ezzel én is szeretném kérdezni, hogy hol áll az ügy, de ami még fontosabb, tanap volt egy egyeztető megbeszélésünk a óvoda vezetőkkel. Nagyon értékes és hasznos találkozó volt. Ugyanakkor kitértünk a problémákba, és igen, húsba vágó most a Diófa utcai tagintézményt érintő kémény és tetőszerkezeti probléma. Igazgató asszony eljutatta hozzám az előzményeket, hogy ez már tavaly óta húzódik decemberétől, hogy a kémény és a tetőszerkezetnek az állapota igen balesetveszélyes, sőt, életveszélyes is. A levegőből egyértelműen ezt tűrthető, hogy az érintett szakemberek is már jelezték, hogy mielőbbi beavatkozást tartanak szükségesnek. Azért egy óvodai intézményről van szó, ahol kisgyermekek is tartózkodnak, illetve figyelnünk kell az ott dolgozó biztonságát is.
3: Vác szívesen fizet a Tisza kormánynak 1,6 milliárd forint szolidaritási adót évente. Most már nem okoz gondot ennek hiánya a városi költségvetésben. Így kommentálta Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselő azt, hogy a városvezetés nem tűzte napirendre az adó nem megszüntetésének kérését célzó levél megírását. Rosta szerint eddig folyamatosan arról panaszkodott a Matkovics Ilona vezette baloldali városvezetés, hogy a Fidesz kormány által bevezetett szolidaritási adó miatt Vác hátrányba szorult, és számos működési és fejlesztési tervet nem tud megvalósítani. Az új kormány felállását követően is kötelező fizetni ezt az adót, de fogalmazása szerint egészen nonsens, hogy az előterjesztett javaslatot nem támogatják a vezetők. Rosta Zoltán hozzátette, érthetetlen, hogyan lehet ennyire következetlenül dönteni, most már Matkovicséknak kell megmagyarázni a választók felé, hogy miért akarnak ekkora pénzt kifizetni a kormánynak. Rosta Zoltán váci önkormányzati képviselőt hallják.
6: Néhány perccel ezelőtt sikerült olyan döntést hozni, amely a képviselőtársunk, társaink javaslata alapján pontosan azt a 1,6 milliárdos szolidaritási adó megszüntetésére vonatkozó kérelmet terjesztette volna elő a kormányhoz, ezt szüntessék meg. Úgy tűnik, hogy az előző kormánynak önök nem szívesen fizettek, és ugye folyamatos panaszokat hallottunk. Ennek az új kormányzat, amely mellett lobbizott meg, nagyon szívesen a város meg fogja fizetni ezt az 1,6 milliárdot, mert hogy önök leszavazták pontosan azt, amit képviselőtársunk úgy gondol, gondolom az egész város érdekében terjesztett elő. Tehát egészen nonsens, és nem is értem, hogy hogy lehet ennyire következetlenül. De hát nyilván majd önök a választók felé, vációk felé ezt megmagyarázzák, hogy miért akarunk továbbra is ennyi pénzt fizetni az aktuális kormánynak.
3: Tavaly még úgy tűnt, hogy a kőhányási berkenye utolsó ismert állománya eltűnt Magyarországról. A Duna-Ipoly Nemzeti Park ősszel kiadott közleményében ezt tényként rögzítette, amit a hosszú szárassággal magyarázott. Azonban idén friss sarjakat találtak a területen, vagyis a növény átvészelte a kedvezőtlen időszakot. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a túlszaporodott muflon állomány a még meglévő kevés növényt is megeszi, ezért védelem szükséges. A Nemzeti Park munkatársai és az érintett erdőt kezelő szakemberek elkéstek, mert közben a vadállatok lerágták a berkenyét. Most azon dolgoznak, hogy a fa törzse körül kerítést építsenek, ezzel akadályozva a hozzáférést. Kiemelték, a területen garázdálkodó muflonok tájidegenek, ezért további szakmai egyeztetésre lesz szükség. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Kovács István Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó tornát. A hétvégi eseményt a néhai sportolók Kuli emlékére szervezték, akit a városban sokan kiváló sportemberként ismertek, tisztelték és szerették. Kuli az ország több klubjában is játszott, az emlékverseny résztvevői között is több olyan egyesület jelent meg, akiknél megfordult élete során. Az eseményt a balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte, a döntőben 4-0-ra verte meg a Luka Nénye együttesét.
2: Közlekedés.
3: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Ráérsz majd, csörgess meg.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Törölték az alaptörvényből a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. A szolnoki járásbíróság 1 év, végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A védekezésre képtelen gyermek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlotta börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható, feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős. Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán számolt be a történtekről. A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a meztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben. A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival két kerekűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították. Ed Sheeran bejelentette, hogy szünetet tart a zenélésben, hogy apás dolgokat csináljon. Sheeran és felesége, Cherry Stevon, két kislány szülei. Idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves. Az énekes korábban arról is beszélt, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővítené tovább a családot.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a Szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei.
1: És kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt Momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi Momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California. A 90-es évek. És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.